0: A háztetők felett, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A háztetők felett és a háztetők alatt is hihetetlenül nagy volt a hőség az elmúlt időszakban, és ez meglátszik majd mindenkinek az áramfogyasztásán is, ugyanis egész nap használjuk a légkondikat, hogy egy kicsit élhetőbb legyen az időjárás bent a lakásban, vagy akár ugye éjszaka is jól tudjunk aludni. Képzeld, hogy a hónap elején és közepén mért 10% körüli szintről kevesebb, mint 2 hét alatt az ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata június közepére. A legnagyobb mértékű növekedés alig 2 nap alatt következett be országszinten, de talán az egyik legjobb megoldás, hogyha vízpartra megyünk, strandra vagy esetleg a természetes vizeinkhez, de nagyon óvatosnak kell lennünk, erről már beszéltünk itt is korábban. Csak olyan helyre menjünk, ahol tudjuk, ismerjük a vízszintet, nem mélyül hirtelen, nem lesz belőle tragédia, csak lehűtjük magunkat egy kicsit, és természetesen a fényvédelemre is figyelni kell ilyenkor. Na hát utazzunk egyet mi is, nagy utazás, ez szól most itt a Petőfin.
1: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban, képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad, a

0: összes magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

Zavarlós. Ezt hallottad Nagy Csomor András és zenekarától és az Eden Falls-tól, itt a Petőfin Minden Magyar. És hát igen, az udvarlás az most már egy kicsit talán átalakulóban van, ha nem átalakult már teljesen. Ha úgy érzed, hogy ma már mindenki a telefonján talál párra, akkor nem is tévedsz nagyot, de a valóság azért egy picit árnyaltabb. Egy friss magyar kutatás szerint a jelenlegi vagy legutóbbi párkapcsolatok 21%-a online ismerkedésből indult, ugyanilyen arányban találtak párra a munkahelyükön is az emberek, vagyis a kollégák még mindig felveszik a versenyt a társkereső appokkal. A baráti társaságok is fontos szerepet játszanak, ugyanis minden hatodik kapcsolat ismerősökön keresztül kezdődött. A spontán találkozások például egy szórakozó helyen vagy egy váratlan beszélgetés során szintén működnek, a kapcsolatok 12%-a így született, az online ismerkedés tehát egyre népszerűbb, különösen a fiatalabb korosztályban, de úgy tűnik a személyes találkozásoknak még mindig komoly varázsuk van. Hát persze, hát annál nincs is jobb szerintem. A szerelemhez pedig továbbra sincs egyetlen biztos recept sem. Úgy kell érezni, hogy most vagy soha oda megyek és megszólítom azt a lányt vagy fiút. Most vagy soha, ezzel

0: Löffi Radio.
1: Van, aki a romok közt talál otthonra.

0: Füreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
1: Ő nem más, mint...
2: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra. Mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
0: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A műsorajánló után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ha most csinálnánk egy Barkóbát vagy egy Totót, akkor 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy soha nem találnád ki, hogy mi lesz a most következő dal, úgyhogy elárulom.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Morci, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És milyen jó, hogyha morcik vagyunk, akkor van egy ember az életünkben, vagy akár esetleg több családtagunk is, aki ezt jól tudja kezelni. Beszélünk itt mondjuk egy társról, egy párkapcsolatról, és ugye itt a hajnal során már beszélgettünk egy kicsit a társkeresési szokásokról. Egy friss felmérésben kiderült, hogy az emberek 21%-a jelenlegi vagy legutóbbi párkapcsolatát online ismerkedés során találta, 21%-a a munkahelyén ismerte meg a párját, 16% a barátokon keresztül, 12% a spontán módon, például egy szórakozó helyen, és 8% iskolában vagy egyetemen, 6% pedig családtagok közvetítésével, kerítésével talált egymásra, a maradék százalék pedig egyéb módon ismerte meg a párját. Na hát ez a szerelem egy nagyon érdekes téma, sokáig azt gondoltuk, hogy a szerelem leginkább egy véletlen találkozással kezdődik, ma viszont már az internet nagyon jelentős részét teszi ki ennek, ami jó vagy rossz, ezt rád bízom. Döntsd el te, viszont én eldöntöttem, hogy a következő dalunk a szerelem. Ez szól most itt a Petőfin. Szerelem.

Itt a Petőfén minden magyar. Nem tudom, hogy hogyan alakult így most hajnalban, de megint a szerelemről lesz szó. Ugye beszéltünk korábban arról, hogy egy friss felmérés alapján hogyan ismerkednek, hány százalékban találnak, és hol párt az emberek. Online ismerkedés 21%, munkahely 21%, barátokon keresztül 16%, szórakozó helyen, egyéb helyeken, ami ilyen véletlen találkozás 12%, iskola, egyetem 8%, családtagokon keresztül 6%, és 16% pedig egyéb módokon. Na most, hogy ezeket az adatokat felelevenítettük, akkor beszéljünk egy kicsit arról a dologról, ami mindegyikben közös, hogy utána hogyan tartjuk életben a romantikát. Ismét egy felmérés szerint a legtöbben nem drága ajándékokat vagy látványos meglepetéseket tartanak a legfontosabbnak, hanem az apró figyelmességeket. Egy kedves üzenet napközben, egy váratlan ölelés, vagy egy közösen eltöltött este sokak számára többet jelent, mint egy nagy gesztus. Tehát a romantika nem a pénzről szól, hanem arról, hogy a másik érezze, hogy fontos nekünk, és talán éppen ezek a kis pillanatok teszik igazán hosszú életűvé a kapcsolatokat, úgyhogy most következzen Dave Komadév első dala, a Romantika, ezt játszom most itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: De jó, hogy itt vagy velem, nem maradtál le semmiről. Na jó, egy picit, ugyanis egész hajnalban eddig a romantikáról, a szerelemről és a társkeresési szokásokról beszélgettünk, de ne aggódj, még beszélek róla egy kicsit. Korcsog Laurát hallod, most pedig Repülj, madár, repülj, ezt a dalt.
0: Itt egy újabb óra,

Fellegvár. Ezt hallottad most Bekától itt a Petőfin Minden Magyar. Nem is olyan régen Beka is volt az Esti Kornél című műsorunkban a Petőfi TV-n, de Müller Péter Sziámi is. Nemrég járt nálam, és nagyon jó érzés volt vele beszélgetni. Nagyon sok mindent elmesélt a pályájának az elejéről, egészen a gyerekkoráról is, az intézet is éveiről, hogy mennyire nehéz volt neki abban az időben túlélni, és neki a mese, a zene, az irodalom, a költészet segített, mert ez volt a Mencsvára egy kicsit, illetve beszélgettünk az aktualitásokról is, hogy a Szigeten is fellépnek majd, és hát arról is, hogy átalakult a Siami and Friends és Siami and Guests lett. Most azonban még a Siami and Friends-től játszom a Megint Tiszta című dalukat, ez szól most itt a

0: Salgótarjántól Budapestig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Fekszem a múlt árnyai közt. Hámomban ott vagy velem. Éjjel a vágy visszajön. Helyet őrzi az ágy.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Nem tudom, hogy hogyan alakult így, hogy most hajnalban a szerelemről, a romantikáról és a társkeresési szokásokról van szó. Hát egymás után jöttek folyamatosan a szerelem meg romantika című dalok, úgyhogy így alakult. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor folytatom is egy kicsit. Megbeszéltük, hogy hány százalékban hol ismerkednek meg egymással az emberek. Most folytatjuk egy kicsit ott, hogy nagyon sokan már gyerekkorban az iskolában megismerkednek egymással, akár egy párrá is válnak, és ilyenkor nagyon rossz lehet egy esetleges költözés vagy iskolaváltás, így külön utakon folytatják, és két ember hosszú időre eltávolodik egymástól, de sokszor nem is olyan végleges eltávolodás egymástól, hiszen néha megtörténik valami teljesen váratlan, egy véletlen találkozás, egy üzenet, vagy csak hogy az élet újra összehozza őket, és ilyenkor kiderül, hogy ami annak idején elkezdődött, az nem tűnt el teljesen, csak türelmesen várt. Vártak egymásra, hogy aztán leélhessék együtt az életüket. Sokszor találkozni ilyennel. Várok rád, ezt a dalt játszom most neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, már az előző órában is barkóbáztunk, hogy melyik dal következik. Most ha azt mondom, hogy bosszúság, várakozás, vásárlás, akkor kitalálod-e, hogy mi a következő dal? Hosszú a sor, ez szól most kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra,

Főnix, ezt a dalt hallottad most Baby Gabitól itt a Petőfin Minden Magyar, és szerintem hét elején azért mindannyian egy kicsit Főnix madarak voltunk, és a hamvainkból támadtunk fel, élettünk egy kicsit újjá, ugyanis hihetetlenül meleg volt. Ugye harmadfokú hőségriasztás volt érvényben először keddig, majd kitolták szerdáig, és utána egy kicsit fellélegezhettünk, aminek én személy szerint nagyon örültem. Volt egy kis eső, de olyan frissítő jellegű, nagyon-nagyon jó esett, szó szerint. Azt hiszem, konszenzusban azt mondhatom mindannyiunk nevében, hogy elég volt ebből a hőségből most egy darabig. Sosem elég, ez a dal jön most.

0: Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt mondtad, benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

anya. Ezt hallottad most Hegedűs Boritól és Temfli Eriktől itt a Petőfin Minden Magyar. És anyukádtól biztos sokat hallottad gyerekkorodban, hogy húzd ki magad, ülj rendesen, tartsd jól a hátad. Na, hogy ennek van-e valóság alapja, hogy tényleg van olyan, hogy helyes tartás? Így tartod jól, vagy úgy nem? Hogy mit kell tenned, és hogyha mondjuk ülő munkát végzel, és napi 8 órát kell irodában töltened, akkor hogyan tudod helyesen tartani magad, ha egyáltalán létezik olyan, hogy helyes tartás? De ez mind nem sokára kiderül, ugyanis nem véletlenül a vendégem Makkai Brigitta gyógytornász, gyógymasször lesz, akivel minden rejtét felfedünk, és kifaggatom őt ezekről a kérdésekről, hiszen itt a stúdióban én is ülő munkát végzek, úgyhogy nem véletlen, hogy ő lesz a vendégem, és azért mondom ennyit, hogy nem véletlen, hiszen nem véletlen, mert a következő dal címe nem véletlen. Ez szól most a New Level Empire-től és Hercegtől, itt a Petőfi

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. 6 óra közelettével most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig az Éles Stílus magazinban Makkai Brigitta gyógytornász, gyógymasszőr lesz a vendégem, és az ülőmunkáról fogunk beszélgetni, és ennek a veszélyeiről, hogy mire figyeljünk, hogyan tartsuk magunkat, és hogy szükség van egy kis szünetekre a munkánk között, ha az irodában kell egy asztal és egy szék között dolgoznunk egész nap. Na hát ezekről lesz szó előjáróban, és hogyha már most felmerült benned bármilyen kérdés, akkor írd meg nyugodtan a 0630303380-as telefonszámra, én meg ha tudom, akkor felteszem a kérdést Briginek majd. Ne kérdezz, ezzel a dallal kezdünk majd.
1: Ne kérdezz, mert szóval lesz a válasz, a torkod már is száz, és érzem, hogy jön az.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Száraz, napos idő lesz. Növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Ma kezdődik a hajószáz és főszezon a Balatonon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-ig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak. Elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Remélem, hogy nem dolgozol éppen, és azt még jobban remélem, hogy nem ülőmunkát végzel, de ha esetleg mégis, akkor nem sokára segít nekünk a vendégem, Makkai Brigitta, a gyógytornász, vele beszélgetek mindjárt.
2: Itt egy újabb óra

0: most rám lesz. Ugye megbocsát, az most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem leszek.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: goodness now.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmódmagazinja.
2: Sokan napi 8, de akár 10 órát is ülve töltenek a munkahelyükön, majd otthon is a számítógép, a tévé vagy a telefon előtt folytatódik a nap. Nem csoda, hogy egyre többen küzdenek hát, derék vagy nyakfájással, és sokszor a rossz testtartás is csak akkor tűnik fel, amikor már fájdalmat okoz. De vajon valójában mennyire ártalmas az ülőmunka? Mire érdemes odafigyelni a megelőzés érdekében, és mikor érdemes szakemberhez fordulni? Ezekről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Makkai Brigitta gyógytornásszal, gyógymasszőrrel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen, Laura, meghívást.
2: Na hát az ülőmunka ma már szinte népbetegség, ha mondhatom így. Körülbelül hány embert érint ez a probléma? Vagy hát élethelyzet?
3: Magyarországon a lakosságnak nagyjából 39%-a végez ülőmunkát, ami 3.900.000 főt jelent.
2: Hú, de pontos vagy. Az nem kevés.
3: Bizony.
2: Hát akkor mondhatom, hogy népbetegség.
3: Igen, és ugye ezekben a számokban nincs is beleszámolva a nyugdíjas, valamint az iskolás közösség.
2: És hogyha már ilyen pontos adatoknál tartunk, akkor körülbelül napi átlagban mennyit kellene mozognunk?
3: A WHO ajánlása alapján egy héten nagyjából 150 percet kellene mozgással töltenünk. Ez közepes intenzitású aerobik jellegű edzés, ami napi 20-30 percet jelent, emellett pedig heti kétszer kellene erősítő mozgást is végeznünk.
2: Na hát ezt szerintem nem sokan tudják beiktatni az életükbe. Mi történik ilyenkor velünk, amikor egész nap például a gép előtt ülünk a munkahelyünkön?
3: Ugye én leginkább a mozgásszervi részéről tudok beszélni, hogyha itt megnézünk egy ülő embert. Ugye a térde hajlítva van, a csípője hajlítva van, ezáltal a térd és csípő hajlító izmaink rövidülnek. Ugye a farizom is egy megnyúlt állapotba kerül, ezáltal a farizmunk is drasztikusan gyengülni fog, valamint a karunkat is, ahogy tartjuk az asztalon, az egeret mozgatjuk, gépelünk, így automatikusan a vállövünk is egy előre helyezett tartásba kerül, amitől a mellizomzatunk is gyengülni fog, valamint sokan észrevetik azt is, hogy a fejük is előre kerül, így a nyaki izmok területén is változások jönnek létre.
2: Most ahogy mondod, épp figyelem magamon, hiszen nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy a stúdióban mi is ülünk, és én borzasztóan ülök. Görnyed a hátam, a csípőm becsúszik, a farizmom, hát igen. Szóval, hogy kellene ülnöm?
3: Hát, hogyha már erre a részre térünk ki, akkor lényegében nincsen olyan, hogy helyes testtartás, vagy helytelen testtartás.
2: Na, hogy?
3: Alapvetően a szervezetünk a statikus helyzeteket nem szereti, a dinamikus mozgásra van kitalálva. Tehát az egyetlen helyes dolog, amit tehetünk, hogyha óránként egy 10 percre legalább megszakítjuk ezt az ülést, és felállunk. Tehát az ülés megszakításával tudunk a legtöbbet tenni az egészségünkért.
2: Az, hogy hogyan ülünk, az nem is számít úgy igazán?
3: Úgy igazán nem. Nincs olyan, hogy helyes vagy helytelen testtartás.
2: Na, hát akkor mégiscsak jól ülök. De ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy szimplán azzal, hogy csak húzamosabb ideig ülünk, ezzel rövidülnek és gyengülnek az izmaink?
3: Igen, alapvetően gyengülnek, és rövidülnek is, valamint azok az izmok, amik rövidülnek, egy idő után gyengülni is fognak. Itt nem magával az üléssel van a probléma, hanem hogyha nagyon sokáig benne vagyunk egy bizonyos helyzetbe statikusan, és ezt nem szakítjuk meg.
2: Nem sokára azzal folytatjuk majd a beszélgetést, hogy téged gyógytornászként, meg gyógymasszőrként mivel keresnek meg a páciensek, milyen panaszaik vannak. A vendégem Makkai Brigitta, gyógytornász, gyógymasszőr, itt az Éles Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet, stílus, életmód magazin a Petőfi Rádióban.
4: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
5: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk az ülőmunka, és az ülőmunka okozta problémák, panaszok. A vendégem Makkai Brigitta, gyógytornász, gyógymasszőr, akivel természetesen erről beszélgetünk, ő segít nekünk egy kicsit. Téged milyen panaszokkal keresnek meg a páciensek, így gondolom az ülőmunkából kifolyólag?
2: A legtöbb páciensem általában az ülőmunkából kifolyólag adódó fájdalmakkal szokott megkeresni engem az utóbbi időben, és itt a legjellemzőbb a derék, a hát, valamint a nyakfájdalom szokott lenni.
1: Hogy kezdetek el ezzel foglalkozni, vagy egyáltalán mit javasolsz nekik?
2: Ez minden esetben egy állapotfelméréssel kezdődik, ahol teljes egészében megtekintem a mozgásszervrendszert, hogy hogyan működik, milyen elváltozásokat látok, és ez alapján egy személyre szabott programot állítok össze minden esetben a pácienseimnek, és én mindenkinek, a hallgatóknak is ezt ajánlom, hogyha ilyen problémákkal küzdenek, hogy mindenképpen keressenek föl egy szakembert, és az ő segítségét kérjék, hiszen ezek a tornaprogramok minden esetben problémára és személyre szabottan készülnek.
1: És ezek a személyre szabottan készült torna programok, ezek a munkahelyre szólnak, vagy már a munkahely után otthoni mozgásra?
2: Igazából ez teljesen egyénre adaptálható attól függően, hogy mire van szüksége a páciensnek, és én szeretem azt, hogyha azért egy pár alkalommal eljönnek hozzám, ott közösen megtanuljuk a feladatokat, és közösen gyakoroljuk, hogy mindenképpen helyesen legyenek kivitelezve ezek a torna programok, és utána, hogyha úgy látom, hogy már helyesen megy a pácienseimnek, akkor szoktam ajánlani az otthoni, egyedüli, felügyelet nélküli végzését. Valamint a munkahelyén is csinálhatja ezeket a feladatokat nyugodtan.
1: Na, de mik ezek a feladatok? Mi például, mivel tudunk segíteni a testünkön egy kicsit, hogyha idézőjelesen bele vagyunk kényszerítve egy irodai körülménybe, akár 8-10 órán át, egy székbe, egy asztalhoz, akkor azt már említetted, hogy az ajánlott, hogy óránként 10 percre nagyjából álljunk fel, de ilyenkor, hogyha megmozgatjuk magunkat, akkor miket csináljunk?
2: Általában én azt szoktam tanácsolni, hogy minden izületünket minden irányba mozgassuk át. Azonban, hogyha erre nincs lehetőség, akár egy rövid séta is elég lehet. Vagy akár a mindennapjainkba is beiktathatunk egy kicsivel több mozgást, például a munkahelyre menet, egy megállóval hamarabb leszállunk a buszról és besétálunk, vagy akár csak a lift helyett a lépcsőt választjuk.
1: Jaj, hát ezt annyira sokan mondják, de valahogy nehezen veszem rá magam. A lépcsőzésre még rendben, de hogy mondjuk autóval messzebb álljak meg csak azért, hogy besétáljak, főleg ebben a hőségben, hát ezen kívül mit csinálhatunk még, hogyha nem a munkahelyünket nézzük, hanem mondjuk munka után hazamentünk, és fáj a hátunk, görnyedtünk, akkor otthon hogy tudjuk magunkat átmozgatni? Mit javasolsz a sétán kívül?
2: Általában nagyon jó tornaprogramokat is meg lehet találni a különböző közösségi média felületeken, és azokat is lehet végezni. Ugye a gerincet minden irányba mozgassuk át, akár fekve, akár esemberhengert használva, bármilyen segédeszközt, amit szimpatikusnak találunk ennek a segítségével, de ismét kiemelném, hogy az a legjobb, hogyha személyre szabottan az adott problémára, specializáltan szakember segítségével készítjük el ezeket a feladatsorokat.
1: Nem sokára azzal folytatjuk, hogyha még maradunk az irodai körülmények között, akkor ott hogyan tudunk ezeken a körülményeken javítani, milyen erre specializált, erre készített eszközök állnak rendelkezésünkre. A vendégem Makkai Brigitta, gyógytornász, gyógymasszőr itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Sok napsütés lesz, eső nélkül. A kormány stratégiai területként tekint a tudományra. Új villamosvonal épül a fővárosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Az innováció Magyarország jövőben is sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hozzátette, a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a tudományos és technológiai minisztérium. Ez azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre.
3: Shouldn't be for themselves, because
4: számukra a legfontosabb, hogy a tudomány és az innováció ne önmagáért létezzen, mert minden csak akkor nyer értelmet, ha a gazdaság részévé válik. Ha az innováció vagy az ötletek beépülnek az ökoszisztémába vagy a gazdaságba, és a technológia transfer valóban megvalósul.
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Minden idők legnagyobb függetlenségnapi ünnepségére készül az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából. Washingtonban rekordméretű tűzijáték és nagyszabású rendezvények várják a látogatókat. Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta.
5: We belong to the same transatlantic community.
6: Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkivilágítási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülni.
7: Szent Gellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő délbudai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomása épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mind a Szabadsághídon át a belváros felé, a De Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
2: Július második felében várhatóan már használható az új MOL-Pubi fővárosi közpinga rendszer, mondta a BKK szóvivője a Kossuth Rádióban. Kovács Bendegúz arról beszélt, hogy megkezdődött az új biciklik tesztelése. Az első szakaszban a BKK partnerei vettek részt a próbaüzemben, csütörtök óta pedig azok a Budapest Go vagy korábbi Bubi bérlettel rendelkezők is kipróbálhatják,

0: akik regisztráltak a tesztelésre. Az új hálózatban a hagyományos kerékpárok mellett e-bicikliket is lehet majd használni.
1: Egy teljesen új applikáció lép életbe, például megjelenik benne az előrefoglalási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy előrelépés lesz, az az, hogy az előző rendszer az kb. 220 állomással zárta az életciklusát, az új rendszer az nagyon hamar át fogja lépni ezt a számot, hisz már nem csak bubi állomásokon, hanem városszerte megtalálható ezres nagyságrendű mobipontokon is le lehet majd adni, és fel lehet majd venni a kerékpárokat, ez azt jelenti, hogy a sűrűlakott részeken átlagosan 150 méteres távolságban mindenki tud magának találni kerékpárt.
0: A szokásosnál hosszabb ideig, mától augusztus 31-éig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Bohart vezérigazgatója. Végül Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk, 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
2: Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a pompok számtud rész Tihanyrév, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
0: Derbit és divat fesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Ma délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, holnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galop derbit tartják. Az érdeklődőket emellett póni és tacskó versennyel, gyerekprogramokkal és divatmustrával is várják. Az esemény ingyenes. Az előrejelzések szerint a hónap hátra lévő része az elmúlt 30 év átlagánál melegebb lesz. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy olyan hőkuppola jelenség, ami az elmúlt napokat jellemezte, lesz-e a közeljövőben, mondta Fejős Ádám meteorológus a Kossuth Rádiónak. A szakember hozzátette, tartósan szeles időjárás várható hideg fronttal és erős UV-sugárzással.
5: A következő egy héten belül, tehát a belátható meteorológus szemmel belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a nyugat-észak-nyugat-dunántúra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat. Részletes híreink a hirodó.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Argentina, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentina meglepetése csak hosszabbításban a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örökranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentina a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak játszanak Svájccal a 8 közé kerülésért. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa bajnoki 4. helyezett Finnországtól Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában, de mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban 3 játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammaddel 7-5-6-2-re győzött egy ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel meccsel három játszmában szenvedett vereséget egy ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. A magyar férfi vízilabda válogatott maga biztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A hétszeres világbajnokot a VB érlovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel és a négyszeres VB első holland Max Verstappen a Red Bull-lal követheti a ma 13 órakor kezdődő sprint versenyen.
4: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendége Makkai Brigitta gyógytornász, gyógymasször, és most az ülőmunkáról beszélgetünk, és az ülőmunka okozta panaszokról, problémákról, és hogy hogyan előzhetjük ezt meg. Már sok mindent átbeszéltünk. Most, hogyha még maradunk egy kicsit az irodai körülmények között, az asztalnál és az íróasztal előtt, akkor hogyan tudunk mégis ezen a körülményen egy kicsit javítani speciális eszközökkel? Mit vásárolhatunk?
2: Már biztos a hallgatók között is sokan ismerik a dinamikus ülőpárnát, ami úgy néz ki, mint egy párna, csak levegővel van feltöltve, valamint ugye a fitlabdákat. Én ezeket szoktam tanácsolni. A fitlabdánál érdemes figyelembe venni azt, hogy derékszögnél nagyobb szöget zárjon be a csípünk, amikor ráülünk. És nagyon sokan úgy gondolják, amikor megveszik ezeket az eszközöket, hogy akkor egész nap 8-10 órán keresztül ezen kell ülni. Azonban ez nagyon-nagyon megterhelő és fárasztó lenne a derék és csípő körüli izmoknak, hiszen ezek folyamatosan dolgoznak, amikor ezen az instabil felszínen ülünk. Én azt szoktam tanácsolni ilyenkor, pont visszatérve az előző statikus helyzet megtartása gondolatra, hogy egy órát üljünk akkor a dinamikus ülőpárnán, utána keljünk fel egy kicsit, nyugodtan üljünk utána vissza székre egy órát, álljunk fel egy 10 percre, utána üljünk át a fitlabdára, és ezeket váltogassuk nyugodtan.
1: Ahogy említetted már, sokszor fordulnak hozzád is ülőmunka okozta panaszokkal, mint például hát, derék vagy nyakfájás, nyakfájdalom. Mi a különbség a te munkád, vagy hát igazából ugye te is gyógymasszőr is vagy egyben, de most gyógytornászként vagy itt nálam. Mi a különbség, mikor kell fordulnunk gyógymasszázsra, vagy gyógymasszőrhöz, vagy gyógytornászhoz?
2: Én alapvetően abból kifolyólag is, hogy mindkettő vagyok, párhuzamosan a kettőt ajánlom, hiszen együtt dolgozunk egy csapatban, és különböző feladatokat és különböző célokat tudunk elérni, de mégis egy úton vezet a célhoz a munkánk. És leginkább a gyógymasszázs a fájdalom csillapítására, a gyógytorna pedig egy aktív folyamat, és a kettő a passzív és az aktív technikák közös használata az, ami leginkább célra vezető.
1: Most, ha egy picit eltekintünk az ülőmunkától, akkor nagyon sokaknál jelentkezhet nyakfájdalom abból kifolyólag, hogy folyamatosan a telefonunkat nézzük, és lefele hajtjuk a nyakunkat. Ilyenkor mit lehet tenni? Vagy tudunk tudatosan egy kicsit máshogy másfele nézni, feljebb tartani a telefont, vagy mi segít ilyenkor?
2: Igazából, hogyha belegondolunk, a lefele nézés az önmagában nem egy új keletű dolog, hiszen az ősembernek is már lefele kellett néznie, amikor tüzet rakott, főzött, ki kellett egy akadályt kerülnie, valamint, hogyha visszatekintünk a dédszüleinkre, nagyszüleinkre, akkor ők is újságolvasással töltötték a szabad idejüket. Azonban a nyaki gerincünk egy egészen nagy terhelésre van kitalálva. Így szintén az a legjobb módszer ilyenkor, hogyha nem egész nap a telefonunkat görgetjük, bármennyire be tud minket szippantani, ezt teljesen meg tudom érteni, azonban itt is az, hogy mondjuk 45 percenként tartunk egy kis szünetet, az egészséges nyaki gerincsel rendelkező emberek átmozgatják minden irányba előre, hátra, kis félkörzésekkel a nyakukat, és utána akár lehet folytatni tovább a telefonozást. Tehát, hogy szintén ezt a statikus helyzetet törjük meg, és ne órákon keresztül legyünk egy bizonyos helyzetben.
1: Most, hogy említetted ezt a félkörzést a nyakukat, itt eszembe jutott az, hogy annó, amikor versenysportoltam, akkor a bemelegítésünkben mindig nekünk is azt mondták, hogy csak fél körben körözzünk a nyakunkkal, ne egész körben. Valóban ártalmas, hogyha teljes kört teszünk meg a nyakunkkal?
2: Így kifejezetten ártalmasnak nem mondanám, azonban amikor a fejünk a körnek a hátsó részére ér, olyankor a gerincben található kis izületek záródnak. És ezáltal, hogyha valakinél van ott egy elváltozás, akkor ez fokozhatja a nyaki tüneteit. De hogyha valakinek teljesen egészséges a nyaka, ehhez a mozgáshoz van szokva, akkor nyugodtan mozogjon és csináljon mindent.
1: Na hát nagyon szépen köszönöm, már évek óta bennem van ez a kérdés, úgyhogy örülök, hogy feltehettem neked. Mindjárt fel is állok én is az asztaltól, és mozgok egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ma reggel.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a figyelmet a hallgatóknak is.
1: Makkai Brigivel beszélgettem, gyógytornásszal, gyógymasszőrrel, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Dőj felém, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Felém is dőlhetsz igazából, vagy hátra is, az a lényeg, hogy kényelmesen feküdj, ugyanis most kezdődik a csukás meseóra, mesékkel, zenékkel, nyelvtörőkkel, mondókákkal kellemes időtöltés lesz számodra mindenféleképpen, utána pedig itt lesznek a vendégeim egyenesen a Györkőc Fesztiválról, úgyhogy érdemes velünk tartani, addig is mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban.

0: 0630 303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos idő lesz, eső nélkül. Növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államokban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Szintén az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-ig várják, a dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató, nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államok Colorado államában. Mintegy 160 épület leégett, több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A lángok terjedését gyorsítja a szeles időjárás, valamint a több hónapja tartó szárazság.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
4: Csukásmese Rádió.
5: Én nagyon szeretem.
6: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
7: Sziasztok gyerekek, én ifjem Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Nekem is van 3 gyermekem, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni. Most hallgassátok meg Kormos István Vackor fürdik a Balatonban című meséjét. Másnap korán, reggel 6-kor, föltérdel az ágyán Vackor, nyújtózkodik, nagyot ásít, bömböl hozzá óriásit, bömböl Vackor akkorát, hogy azzal a bömböléssel fölébreszti mély álmából föl az egész óvodát. Brumma, brumma, hóha, hó, most fürödni vóna jó! Várj egy kicsit, te csöbb boglyos, lehetsz még az úszkálásban főkolompos, előbb együnk, aztán ahányan csak vagyunk, úszni megyünk. És valóban úgy is tettek. Megmosdottak mind a csapon, aztán ettek, aztán szépen kettes sorba, egymást szépen kézen fogva, fürödni a Balatonra az óvónénit követve mind lementek. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10-10 tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő, apró, végezetül az a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszkölyök mackó. Héja, hújúj, micsoda, az volt ám csak a csoda, olyan nagy vizet nem látott soha még az óvoda. Nem látták a túlsó partját, se a szélét, se a hosszát, rázta is igen az apró piszkölyök mackó azt a híres, azt a neves, nevezetes nagy bozontját. Jó társaim, hát mondjátok, ez mind a Balaton volna, amit látok? Mondják neki. Az hát vackor, kérdi tovább hüledezve a csöpmedve, hogyan fürödjek hát akkor? Nem vesznék el a nagy vízben, ha úszkálnék? Meghalljátok, ha a vízből kiabálnék? Neveti az óvonéni, ne félj, vackor, mindnyájan a vízbe megyünk, de ha félnél, gyere velünk. Add ide a mancsod akkor, és csak ugyan, úgy is tettek. Mind a Balatonba mentek, szépen sorra besétáltak, és abban a nagy-nagy vízben az az apró, lompos, loncsos és bozontos piszkölyök mackó és a többi gyerekek mind jót úszkáltak. És rikogva akkor vígan úszkált vackor.
6: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok gyerekek! Én Katona Kinga vagyok. Most Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből fogok olvasni nektek egy mesét. A mese vakációja. Van nekem egy kedves kicsi húgom, Iduska. A haja borzas, a szeme beszédes, a feje tele van tudománnyal. De minél több vagyona van valakinek, annál többet kíván. Az én húgom is, mióta a tanítónéni telefirkálta a kiskönyvét kitűnőkkel, azóta olyan kérdésekkel zaklat engem, hogy bizony sokszor minden tudományom kudarcot vall előtte. Esténként kiülünk a parkba, és a szép természetben gyönyörködve vitatkozni és okoskodni szoktunk. Falusi gyerekek nem tudják, milyen a mi pesti parkunk. Nem olyan széles, hosszú kert bizez, ami erdőségnek és pusztának is beillik, hanem azért mégis valami. A hossza másfél lépés. A szélessége egy fél lépés. A földje vörös márvány, s a kerítése vasrács. Úgy hívják az ilyen parkot errefelé, hogy erkély. Van benne 2-3 cserép virág, egy májva, egy rózsa, egy rozmaring. Ez az én kisfugom legnagyobb boldogsága. Itt olyan jól érzi magát, mintha egy igazi parkban volna. Az ő fantáziája csak ugyan annak képzeli azt. És mikor a szobában megunja magát, így szokta mondani.
2: No, gyerünk már a kertbe!
1: Vagy így.
2: Sétáljunk egyet a mezőn.
1: Vagy éppen így.
2: Most megyek az erdőbe a madarak énekét hallgatni.
1: Tegnap este is ott ültünk. Idus mélázva ült a rózsás kiskertben, és nézett messze-messze. Mert messzire látni ám mi tőlünk. Szerencsére a mi kertünket a negyedik emeletre teremtette az építész. És így a többi 2-3 emeletes házak teteje fölött ellátunk messze, egész a Népliget zöldellő fái felé. Idus egyszerre csak rám néz, s megszólít. Tessék, Iduskám, mondom neki.
2: Hát a mesének soha nincsen vakációja.
1: Honnan jut ez eszedbe?
2: Onnan, hogy a tanulásnak vége van, mikor kiadják a vakációt. A játéknak vége van, mikor megkezdődik a tanulás. De a kedves nagyapó mindig, mindig tud mesét küldeni nekünk. Hát a mese sohasem szűnik meg.
1: Igazad van, Iduskám, feleltem. Nagyon igazad van, hogy csodálkozol rajta.
2: Hát hogy lehet ez?
1: Már-már megakadtam a magyarázattal, mikor egyszer csak megjelent előttem a mesetündér. Arany szárnyakon rohant le a kék égből, mint a gyémánt. Csillogott a szemem előtt a képe. Mint az illatos tavaszi levegő, legyezte meg arcomat lehelete. Amint a fülembe súgott, és eszembe juttatott egy édes kis mesét, amely őróla szól. Az én Iduskám bámulva nézett rám. Ő nem látta a tündért. Szerencsére, mert akkor rögtön kitalálta volna, hogy
2: súgás után felelek.
1: Én így mondtam el a mesét. Tudod-e, Iduskám, hol van Tündérország? Nem tudod? Én sem. De azt tudom, hogy élt ott hajdanán 3 kicsi tündér. Sem apjuk, sem anyjuk. Rózsabokorban jöttek a világra. Hajnali napsugár volt a mamájuk. Pacsirta dal volt a dadájuk. És olyan gyönyörűséges szépek voltak, hogy aki látta őket, kacagott a szíve is az örömtől. Édesen, kedvesen, boldogan éltek együtt. Sohasem volt a földön 3 ilyen különböző természetű tündérgyermek, de 3 ilyen jó testvér sem. A boldogság tündérasszony egész marékkal szórta a rózsát, ahová ők léptek. A legnagyobb, hollóhajú, sötét szemű, komoly leányka volt. Apró kezecskéi folyton dolgoztak. Ha a rózsafához ért, szépen eligazgatta a rózsák szirmait. Elsimította a gyűrődéseket, és tisztára söpörte a tövét. Ha virágos ágyhoz lépett, kigyomlálta a gazt, a dudvát, s úgy rendbe szedte a virágokat, hogy szinte ragyogott utána az egész vidék, amerre ment. Ez a tündér volt a szorgalom. A másik piros arcú, eleven tekintetű pajzán leányka. A szeméből ezer ördög csintalansága villogott elő. Egy percig nem maradt nyugton. Folyvást új meg új huncutságot követel, mert ő a játék. A harmadik testvér aranyszőke hajú, mély a kis leányka. Mintha örökké valami titkos zenét hallgatna, úgy figyel a saját lelke zsibongására. S ha beszél, csodálatos történeteket mond, szem nem látta, fül nem hallott a dolgokról. A tündérek gyűlnek, gyülekeznek az ő mézédes szavát hallani, leülnek a százszor szépekre, mint zsámolyokra. A császár szakál a gyűszővirág a szarkaláb kelyhébe, mint páholyokba, és úgy hallgatják a gyönyörű beszédet. Még a buzgó szorgalom is letelepedik pici édes testvére kedvéért, mert ez a mese. Szép tündérországban mindenki úgy viseli magát, ahogy kell. Ezért mindenki megérdemli a jutalmat. Csak ugyan a tündér király asszony jutalom nem is szokott elfelejtkezni senkiről a nagy jutalomosztás napján. Mikor a mi három kis tündérünk elébe lépett, sokáig nézett rájuk szeretettel, és azon gondolkozott, hogy mivel is lepje meg őket. Drága kis gyermekeim, mit adjak nektek? Nincs jobb testvér nálatok, nincs jobb lélek, mint a tiétek. Nincs szebb élet, mint ahogy ti éltek. Mindig együtt vagytok, segítitek egymást, és hárman úgy éltek, mint egy. Könyvet nem adok jutalmul, hisz szorgalom mindent tud. Játékot sem, mert hisz éppen játék annak a mestere. Mesét sem mondok, hisz azt én is éppen mesétől szeretem hallani. Egyebet adok. Egy egész világot. Minden tündérnek hasznára kell lennie az embereknek. Ti is menjetek el és tegyetek jót. Nektek adom minden gyermek szívét. Folytassátok ott, amit itt tettetek. Hódítsátok meg az emberiséget. Az édes gyermekek szívét. Szorgalom tanítsa munkára a fiúkat és leányokat. De folyton dolgozni nem lehet, pihenni is kell. Pihenés idején játék gyönyörködtesse őket ezer meg ezer ügyes bohósággal. Értő ahhoz a kis hamis. És te, leánykám, aranyos, édes mese, a munka idején is, a játék idején is lebegj ott köztük. Tied legyen minden perc, mikor csöpp szívük az ég után áhít, mikor valami húr megrezzen lelkükben, s az ismeretlen, csodás, láthatatlan világ után óhajtanak. A szorgalom pihenjen néha, a játék szüneteljen olykor-olykor, de a mese mindig készen legyen, hogy a munkát kedvessé, a játékot hasznossá tegye. Éduskám, figyelsz?
2: Nagyon, nagyon!
1: Látod? Ezért nincs vakációja a mesének.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
3: Amikor nyelvtörőket mondunk, bizony oda kell figyelni nagyon. A figyelem művészete pedig nagyon fontos. Aki ügyesen figyel, gyorsan tanul. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Sárga bögre, görbe bögre. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sárga bögre, most akkor közösen. Sárga bögre. Jöhet a következő rész, görbebögre. Most együtt, görbebögre. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sárga bögre, görbebögre. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek, én Kádár Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban, hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem Alásan, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondatlanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök? Nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja. Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte mi baja. Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány! Van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat. Feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nekem azt a korsót. Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsorát. Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak? Felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül. A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, boldogan éltek, míg meg nem halt.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Csendes meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derenget, dorongot, merenget, szorongot, kerenget, dorongot, de nem vett korongot. Ti értettétek?

0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégeim Bánki Sára és Bársonyosi Dávid báb színészek, ugyanis hamarosan ismét a gyerekeké lesz a főszerep Győr belvárosában. Érkezik, vagy hát meg is érkezett már a tegnapi nappal a 19. Györkőc Fesztivál, ahol 3 napon át a játék, a mese, a zene, a színház és rengeteg élmény várja a családokat. Beszélgetünk a fesztivál történetéről egy kicsit, az idei újdonságokról, és arról, hogy miért lett a Györkőc Fesztivál az ország egyik legkedveltebb gyerekfesztiválja. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzám ma reggel.
1: Hát nagyon szívesen, köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: Köszönjük, jó reggelt.
0: Na hát, már nem sokára mentek is vissza, ugyanis már hogy kezdetét vette a fesztivál. Meséljetek egy kicsit, hogy milyen volt a tegnapi hangulat.
1: Hál' Istennek, isteni szuper volt. Nálunk mindig úgy néz ki a megnyitó, hogy a város kulcsát a gyerekek átvehetik a polgármestertől, és ez egy nagy csindattával van körülvéve, és hát ez idén se volt másképp, és nagyon-nagyon jól vették. A ragyogás az idei téma a fesztiválon, és ennek megfelelően készült mindenféle dekorunk, meg csillogás, meg nem
2: csillagok, tudom. Hulló csillagok, minden volt. Ugye minden évben Rab Viki a színháznak az egyik művészeti tanács tagja, illetve rengeteg idő, amióta ő ott van, és ő a zenei vezetője a színháznak, is minden évben ír egy Györkőc himnuszt, és ezt tegnap sikeresen este megtanítottuk a gyerekeknek a Györkőc, hát nyilván nem az egészet, mert ez egy 5 perces dal. Meg lehet keresni, egyébként szerintem a YouTube-on fent van, úgyhogy ragyogó Györkőc dal, azt hiszem a címe, de mindenképpen meg lehet találni. Úgyhogy megtanítottuk a refrént, és hát zengett az egész medence színpadot a győri Radószigeten, úgyhogy nagy izgalommal várjuk, most igen, gyorsan elugrottunk, úgyhogy reméljük, hogy otthon már minden rendben van, de hogy jó, egy bő másfél óra múlva elindul a fesztivál, úgyhogy reménykedünk benne, hogy nem nagy probléma, hogy most ide ugrottunk és beszélünk erről.
0: Miért pont idén a ragyogás a téma?
2: A ragyogással, a csillagokkal, a nappal, a holddal, ezek minden mesében megjelennek, minden mesei hős életében megjelennek, és mivel ez egy összművészeti fesztivál akar lenni, és az is, képzőművészekkel, zenészekkel, táncosokkal, színészekkel, vásári bábjátékosokkal, óránkénti előadásokkal és csodákkal, ezért a ragyogás az egy kicsit adja is magát, hogy mi ebben a 3 napban akármennyire is egész héten ragyogott az idő, és tényleg a hét elején meg is szenvedtük egy kicsit ezt a hőkupolát, de alapvetően itt vagyunk, és most már kicsit jobb is az idő, és alapvetően ebben a 3 napban mi is szeretnénk ragyogni.
1: Hát meg a gyerekek ragyogó mosolyát látni.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy amit már említettetek, hogy kik azok az írók, illusztrátorok, fellépők ezen az összművészeti eseményen. Ezzel folytatjuk a beszélgetést a vendégeim, Bánki Sára és Bársonyosi Dávid báb színészek. Itt a

0: kéri, hogy maradjál.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és természetesen a mai két vendégemmel, Bánki Sárával és Bársonyosi Dáviddal, bábszínészekkel, hiszen tegnap kezdetét vette a Győrkőc Fesztivál, tegnap este birtokba vették a gyerekek Győr városát, úgyhogy erről beszélgetünk természetesen ma. Rajtatok kívül még kikkel találkozhatnak az odalátogatók, meséljetek!
2: Nálunk a versjátszó téren, nekem az egyik kedvenc helyszínem nyilván, rengeteg illusztrátorral és költővel találkozhatnak a gyerekek, köztük Dániel András, a Kuflik írója, Varró Dani, a Maszathegy írója, valamint Tóth Krisztina, Nyulász Péter, és most idén eljön Boldizsár Ildikó is, ami nagy megtiszteltetés számunkra, bár mindegyik név nagyon nagy megtiszteltetés, és ő egy mesekuckót fog majd varázsolni, ahol a csillagszemű juhász története alapján csinál egy kalandjátékot. Az illusztrátoraink pedig Rofusz Kinga, Szalma Edith Szegedi Kati és Törőcsik Kati.
3: Igen, és hát ugye az illusztrátorok mellett még ugye többféle képzőművész, előadó művész, tehát alapvetően vannak sátrak is ebben a Radó-szigeten, és különböző játékokkal találkozhatnak, vásári játékokkal.
2: Olyan van aranymosó, az nagyon izgi.
3: Igen, aranymosó, felhővadászat.
2: Igen.
3: Felhővadászat is van, tehát le lehet vadászni a felhőket, ezt már elmondtam.
2: Meg azért azt még elmondom a versjátszó térhez, mert a szívügyem, hogy igazából az az izgalmas ebben, hogy játékokért cserébe verslapokat kaphatnak a gyerekek, amiket a költők azonnal alá is írnak, tehát dedikálnak nekik, és ezeket a verslapokat saját verses kötetté lehet gyűjteni, és van egy könyvkötödőink, és akkor ott összegyűjtik az egészet, meg beköttetik, és haza is vihetik a saját verses kötetüket. És szerintem ez egy szuper dolog.
1: Ez nagyon izgalmasan hangzik, ez mindig is így volt, vagy ez most újdonság?
2: Ez mindig is így volt, próbálunk, vagy igyekszünk minden évben valami újdonságot belecsempészni, nyilván minden évben mások a versek például, kapcsolódva ugye a fesztivál tematikájához.
3: És így a játékok is.
2: Így van.
3: Tehát azok a költőknél lévő játékok, azok minden évben cserélődnek, mivel ugye teljesen más a vers is. Ugye
2: és
3: most
2: ahhoz kapcsolódnak a játékok is.
1: Igen. A saját helyszíneteket már többször említettétek, de ezen kívül milyen helyszínekkel találkozhatnak még?
3: Mellettünk van egyből a Meseváros, ami ugye az előadások színtere, tehát hogy minden órában van egy előadás, Pályi János Vitéz Lászlóval, akkor van koncert, a Póling zenekar.
2: Tatai Zsolték jönnek a Bőrönd mesével.
3: Vásári bábjátékokkal találkozhatnak a gyerekek, nyilván a lombkoronák alatt nézhetik ezeket az előadásokat.
2: A Radó-sziget azért hálás terület, mert árnyékos. Szóval amikor nagyon-nagyon meleg van, bár reméljük, hogy ma nem lesz annyira meleg, de akkor el lehet jönni, megnézni egy mesét, aztán játszani egyet.
3: Igen. Hát, tehát, hogyha valakinek meg ugye nincs annyi kilométer a lábába még, akkor gyorsan át tud menni a Radó-sziget másik oldalára, ami ugye az északi. Ott pedig találkozhat a Győrkőc faluban a Fitos Dezsőékkel, akik hát ugye minden egyes percben valamiféle
1: táncmozdulatokat mutatnak.
3: Sokszor áthaladszik. Így, táncház. Sokszor áthaladszik, meg ugye hogy hívják azt, amikor húzzák egymást. Talicskázás, kötélhúzás. Tehát, hogy a Fitos Dezsőék azok.
2: Hát ott a népi terület van.
3: Ők igazi hangulatot varázsolnak. És akkor utána még a Festliget, ahol festeni lehet. Képzőművészek vannak a sátor alatt.
1: Hát ez rengeteg helyszín, és még nem soroltátok fel az összeset. Viszont van egy nagyon fontos dolog, amiről nem sokára szót ejtünk, az pedig nem más, mint a karszalag és annak a menete, illetve az ingyenessége a fesztiválnak. Ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést, a vendégem Bánki Sára és Bársonyosi Dávid bábszínészek itt a Csukás Meseórában.
4: Akinek

0: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, és ez a Csukás Meseura velem Korcsog Laurával, és mai két vendégemmel, Bánki Sárával és Bársonyosi Dáviddal, bábszínészekkel a Györkőc Fesztiválról beszélgetünk, és innen egyenesen tartanak is vissza a vendégeim. Na hát gyorsan meséljetek még arról, hogy milyen karszalagos rendszeretek van, és hogy mi a fesztivál mottója.
1: 10 helyszínen 1000 program, zseppénz nem kell, mert ingyen van, ez a szlogenünk. Tulajdonképpen az évek alatt ez kialakult.
0: És azt olvastam, hogy a karszalagra ráírják az elérhetőséget.
1: És ezért nagyon fontos, hogy a gyerekeken legyen karszalag. Nem is azért, mert nyilván mi számoljuk ezáltal, hogy hány ember tudott eljönni a fesztiválra, de a legfontosabb része ennek az egésznek, hogy anyuka, apuka, nagymama, nagypapa telefonszáma rákerüljön erre a karszalagra, hogyha ne adj Isten áld, elkóborolna a kisgyerek, akkor egy pillanat alatt megtaláljuk a hozzátartozót, és ez szerintem nagyon fontos.
0: Hiszen hány Györkőcre számítotok idén például?
2: Hát 15-20 ezer. Hát az az átlag.
1: Igen.
2: Mármint, hogy egy 15-20 ezer gyerek, és ez csak a gyerek. Így. Szóval nagyjából egy ilyen 50 ezer
1: résztvevő
2: az megfordul 3 nap alatt a fesztiválon. Úgyhogy idén sem szeretnék alábbadni, és reméljük, hogy minden adott lesz ehhez. Időjárás.
1: Pont múlt héten volt a munkavédelmi oktatásunk, és elmondta a Tibor, hogy ezen a hétvégén van nyáron a legtöbb szállásfoglalás Győrben. Szóval ez is aláírja, meg alátámasztja ezt az egészet, hogy rengetegen jönnek, hála jó Istennek, és nem csak Győrből, hanem Budapestről, Bécsből, szóval már külföldre is elterjedt az egész, és hát ez nagyon szuper.
0: Miért látogatnak el hozzátok ennyien szerintetek? Miért vagytok többek, meg sokkal különlegesebbek, mint egy átlag családi rendezvény?
1: Hát nagyon örülünk, hogyha ezt így gondolják, de én szerintem azért, mert ez egy minőségi fesztivál, és nagyon a képzőművészetre, tehát az összművészetre fókuszál.
2: A kiinduló pont az volt, hogy mi egy bábszínház vagyunk. Nyilván mi például Sárával nem voltunk ott a kezdetén, de biztos vagyok benne, hogy akkor is az volt a fő irány, és az attitűd is, hogy mi alapvetően egy művészeti intézmény vagyunk. Ha egy fesztivált csinálunk, akkor az csak és kizárólag abból tudjuk hozni, amik mi vagyunk, tehát művész emberek, bábszínészek, és ezáltal igen, a gyerekek olyan írókkal, költőkkel találkozhatnak, akiket olvasnak, olyan emberekkel találkozhatnak, akiket a színpadon látnak. Mi is ott, amikor ott vagyunk, akkor nem az van, hogy a színpadon vagyunk, hanem ugyanúgy leülünk játszani, a Sára nagyon szeret táncolni egy koncert közben a gyerekekkel, mert ezek gyerekkoncertek.
1: Meg hát a szülőknek is egy felszabadult hétvége ez. Szóval, hogy ők is annyira tudnak ezzel kapcsolódni, és néha például van egy olyan játékunk, hogy színész üldöző, és mind a 11 színészt meg kell találni a fesztivál területén. Tőlünk korongokat kapnak, és akkor a végén beválthatják egy ajándékra, és hát néha az apukák meg anyukák lelkesebben futkároznak utánunk, mint a gyerekek, hogy végül meglegyen a 11. is, és akkor oda tudjanak menni. Szóval, hogy igen, azt látom, hogy a szülők is nagyon élvezik.
0: Így a beszélgetésünk végén kicsit ugorjunk olyan univerzumba, ahol ti vagytok a gyerekek. Ti melyik egy-egy programra látogatnátok el legszívesebben?
2: Én biztos, hogy a Fitos Dezsőjékkel kötelet húznék, vagy táncolnék nagyon sokat. Még a tűzőnapon akkor is egyszerűen csodálatos.
1: Hát amúgy igen. Amúgy a Dezsőjék az nagyon vonzó, de én lehet, hogy nagyon sok mesét megnéznék a Mesevárosban. Igen.
0: Én biztos, hogy a színész üldözésen vennék részt, és kergetőznék veletek. Nagyon hát szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Hát mi is köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
0: Sok sikert a hétvégére.
2: Köszi. Gyertek.
1: Igen.
2: Györkőc Fesztivál Győr.
0: Bánki Sára és Bársonyosi Dávid voltak a vendégeim, bábszínészek, itt a Csukás Meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar a 4-es street dalát hallottad most, és készen állsz arra, hogy felpörgessük a reggelt? Hát akkor tarts velem, tekerd fel a hangerőt, hallgass a rádiót, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Margaret Island dalával kezdjük az órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: Én szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.

0: 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
2: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
3: Hány filmet rendezett Mak Károly?
2: És a jelenkor magyar filmjeiből.
3: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
2: Nagy diákteszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor, az M5 műsorán.
1: A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna. Ez a Petőfi Rádió.
4: Száraz, napos idő lesz. Növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi kívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
4: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket július 11-ig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Az elemzők szerint nem várható, hogy a jogosultak legalább fele részt vesz a voksoláson, így a referendum várhatóan érvénytelen lesz. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről egyelőre nem tudni. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységet vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztették a környéken élőket. Bár a károk felmérése még nem kezdődött meg, a tűzoltóság szóvívője szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen méretű pusztításra a német városban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jaj, de örülök, hogy itt vagy velem. Július első szombatján, július 4-én reggel 8 óra múlt. A mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nem sokára itt lesz a Solvave dala, a Magna Cum Laude-t is játszom. A kezdésben viszont a Margaret Island zenéje. Engedd, hogy szabad legyek, ezt játszom.
1: Itt egy újabb óra.

0: Vészterv, ezt hallottad most Ajsa Lunától itt a Petőfin Minden Magyar, és hogyha esetleg még nem láttad a Hogyan tudnék élni nélküled című film első részét, akkor erre az esetre van egy vésztervem számodra, ugyanis újra műsorra tűzték a mozik a nagy érdeklődésre való tekintettel, így július 2-ától újra láthatjátok a mozikban, és most van egy kis különlegesség is, ugyanis hogyha most nézitek meg az első részt, akkor kaptok egy kis ízelítőt a készülő második részből is, úgyhogy most abszolút érdemes megnézni, hogy képbe legyetek, és várjátok izgalommal a második részt, illetve a november 12-i premiért megelőzi még két nagyszabású aréna koncert november 6-án és 7-én, ahol már hallhatsz dalokat a Hogyan tudnék élni nélküled második részéből is. Na hát akkor hangolódjunk egy kicsit közösen, nyomod a gázt, ezt játszom a Kuplung zenekartól, itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összesodott az élet.
5: Ez a legújabb magyar zene.

Még veled, Dérheni szakítós dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És azt kell mondjam, hogy Ég veled augusztus 7-i BSV Budapest Park koncertjegy, ugyanis teltházas már most, tehát hogyha még nincsen jegyed, akkor csak nagyon nehezen fogsz tudni találni. Viszont a srácok dupláznak, úgyhogy augusztus 6-án még várják az érdeklődőket a Budapest Parkba, úgy szintén, ha a régi dalokra vagy kíváncsi, akkor 6-án van ott a helyed a parkban, ha pedig az új dalaikra, új zenéjükre, akkor viszont 7-ére próbálj még jegyet szerezni, ha pedig már megvan a jegyed, akkor bebiztosítottad magad, hasonló a jó hangulatra, jó koncertre kell készülj, mint amilyen tegnap volt a plázson, hiszen akkor is hatalmas bulit csaptak a srácok. Ha nem tudod eldönteni, hogy te inkább a régi slágereket szereted, vagy az újabbakat, hogy melyik koncertre menj, akkor segítek egy kicsit, ha ismered a következő dalt, akkor szerintem a 6-ai alkalmat válaszd, vagyis a régi dalokat, ugyanis egy 2016-os zenéjüket játszom neked. Ne félj, ez szól most a BSV-től, itt a Petőfin. Csak annyi,

Hol van az a krízisrác? Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A következő előadónk mindössze 6 éves volt, amikor édesapja már tudta, hogy nagy karrier vár a lányára. 8 éves volt, amikor apukája zenekart szervezett köré, amivel koncerteztek is. Az első dala és klipje pedig 10 évesen jelent meg Suli után címmel, de a várva várt siker még ekkor nem érkezett meg. Ehhez egy tehetségkutató műsor kellett, amelyet 2011-ben meg is nyert. Na de hát kiről van szó? Természetesen Radics Gigiről, akinek egy gyerekkori álma teljesült, hiszen Gigi ma az egyik legnépszerűbb magyar énekesnő. Jöjjön tőle a vadonatú érzés, ezt játszom most itt a Petőfin.

0: Freddy Dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig elárulom neked, hogy mit ünneplünk a mai napon. Annyit már előjáróban elmondhatok, hogy nagyon sokunkat érint szerencsére ez, amit a mai napon ünneplünk, úgyhogy érdemes itt maradnod velem. Előtte azonban legfrissebb hírek, utána pedig Kell egy ház, az Iron Mafia dalát játszom. Kell egy ház!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
4: Hány filmet rendezett Mak Károly?
3: És a jelenkor magyar filmjeiből.
4: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
3: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Száraz napos idő lesz. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a terelt szakaszon a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos tolódás alakult ki az erős forgalom miatt. 3 autót között a 4-es főúton Újfehértó térségében a 256-os kilométernél. A balesetnél félpályás lezárás mellett helyszínel a rendőrség. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Posvai Gábort szerb kollégája Ivica Dacic fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés volt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A Riporterek határok nélkül szervezett, élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg, közülük 9-et tavaly.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 9 óra múlt július 4-én szombaton, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és milyen jó lenne, hogyha most a tengerparton vagy az óceánparton lennénk. De nem baj, most itt vagyunk, és idehozom neked az óceánpartot. Kell egy ház, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kis

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Száján Noédalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Azt ígértem, hogy elárulom, hogy ma milyen napot ünneplünk, ez még egy kicsit várat magára. Most azonban egy olyan dologról szeretnék beszélni, amit szerintem mindenki átélt már legalább egyszer az élete során. Emlékszel még az első szerelmedre? Hát persze, hogy emlékszel, ez milyen kérdés. Lehet, hogy az arcára már nem pontosan emlékszel, de arra az érzésre valószínűleg igen, amikor megláttad, hirtelen gyorsabban vert a szíved, gombóc volt a torkodban, és valahogy azt sem tudtad, mit mondj. Egy mosolyától jobb kedved lett, és ha véletlenül hozzád szólt, még órákkal később is azon járt az eszed. Az első szerelem talán azért olyan különleges, mert akkor éljük át először ezeket az érzéseket, minden új, izgalmas és kicsit ijesztő is talán egyszerre. A tudósok szerint ilyenkor az agyunkban olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek boldogságérzetet okoznak, ezért is maradnak meg ezek az emlékek olyan mélyen bennünk, és talán ezért mosolyodunk el még évekkel, vagy akár évtizedekkel később is, ha szóba kerül az első szerelem, úgyhogy mosolyogtass meg bennünket, írd meg kérlek a te történetedet, a te első szerelmi történetedet, tudod, 0630303380, ide írhatsz nekem SMS-ben, Viberen, vagy Facebookon, Instagramon is, várom a történeteket, most pedig gombóc, ezzel megyünk tovább, itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar, és igen, végre elárulom, hogy a mai napon mit ünneplünk, hiszen ma van a Nemzeti Ölelés Napja, bár az ölelés világnapját októberben ünnepeljük. Magyarországon a Nemzeti Ölelés Napja július első szombatjára esik, azaz a mai napra. Ezért kértem tőled, ezért beszéltünk egy kicsit a szerelemről, ezen belül is az első szerelemről, szóval ezért kértem tőled szerelmes történeteket. Nagyon aranyosakat kaptam, már olvasom is. Az első szerelmemmel egy sulibulin táncoltam először, nagyon izgultam. Szerintem végig nem is mondtam semmit, csak mosolyogtam, mint a tejbetök. Ő viszont emlékezett rám utána is. Később összesodort minket az élet, és most már 5 éve a feleségem. Peti írt a Miskolcról. Hát ez egy nagyon kedves történet, és igazán filmbeillő. De kaptam egy másik üzenetet is, ami egy picit talán kellemetlenebb. Egyszer az első szerelmemmel beszélgettem az iskolában, a folyosón, és annyira izgultam, hogy megkérdeztem tőle, te is ide jársz suliba? Együtt jártunk 2 éve, ráadásul egy osztályba. Hihetetlenül kellemetlen volt. Ezt Márk írta Székesfehérvárról. Hát igen, a szerelem nagyon sok mindenre képes, összezavar, és nem tud az ember racionálisan és jól gondolkodni ilyen helyzetekben, és utána agyalunk is rajta, hiszen mondhatnánk úgy is, hogy ha látjuk a kiszemeltünket, akkor a mennyország kapujában állunk. Az Intim Torna illegál dalát játszom most a mennyország kapujában.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Pál Dénes most megjelent a legújabb dalával, Nem lehet késő, ezt a címet kapta. Ez egy countrys, nyárias, reménykedő, szerelmes, de azért egy kicsit keserédes. Attól függetlenül a pozitív hangulat benne van. Érdemes a videóklipet is megnézni, nagyon-nagyon látványos lett. És érdemes lesz majd megnézni a 2024-ben először megrendezett Széchy Pál emlékestet. Egy kicsit újra gondolják többet magával, Miller Zolival, Vágó Bernivel, Nagy Sanyival, Serbán Attilával, Kocsis Dénessel, és természetesen Pál Dénes is ott lesz. A helyszínek pedig Eger, Tokaj és Veresegyháza egyelőre, de ez még bővülhet. Legyen úgy, mint rég. Ez szól most Pál Dénestől, itt a Petőfin.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Hét elején, amikor megnéztem az időkép honlapját, amikor 40 fokokat írt, ott mindig van a sarokban egy kis ajánlás, hogy mit vegyek fel ma. Hát ott az volt, hogy lengeruhát napszemüveggel. Na, hogy most milyen időre számítsunk, ez nem sokára kiderül, ugyanis a legfrissebb hírek következnek, utána pedig az órát Péter Fibori dalával kezdjük.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Száraz napos idő lesz. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Tűz volt egy stuttgarti piacon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 30-as kilométernél, valamint a 34-es és a 37-es kilométer között javítják a burkolatot. A munkaterületek mellett csak egy sáv járható, emiatt a torlódás már 3 kilométeres. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es kilométernél szintén munkavégzés zajlik, és csak egy sáv járható. A kocsisor csak nem 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről egyelőre nem tudni. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységeket vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztették a környéken élőket. Bár a károk felmérése még nem kezdődött meg, a tűzoltóság szóvívője szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen méretű pusztításra a Németvárosban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor zivatar előfordulhat. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Örülök, hogy itt vagy velem július 4-én szombaton, 10 óra után is a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod. Ha most itt lennél a közelemben, akkor adnék egy nagy ölelést, ugyanis ma ünnepeljük a Nemzeti Ölelés napját, ezzel kapcsolatban érdekességeket hozok nem sokára, most viszont hajolj bele a hajamba!
1: Itt egy újabb óra,

0: szomorú, ezt hallottad most Cseri Hannától itt a Petőfin Minden Magyar, és ha te is mindig szomorú vagy, akkor receptre felírom neked az ölelést, ugyanis ez egy nagyon jó gyógyír lehet erre a problémára, ugyanis az ölelés nem csak az oxitocin, hanem a dopamin és a szerotonin termelését is serkenti, amelyek mindegyike természetesen a boldogságunkért felel, ezen felül segíthet elkerülni a depresszió és az alvás problémák kialakulását, melyért az alacsony szerotonin szint felelős. Mit nyerhetünk még egy ölelés által? Hát az ölelés csökkentheti a vérnyomást, jó kedvre derít, megnyugtat, segíthet legyőzni a félelmeinket, és még a fájdalmat is csökkentheti. Így talán nem is meglepő, hogy nem csak az emberek, de az állatok számára is fontos. Erről beszélünk nem sokára, úgyhogy most receptre felírtam neked az ölelést, ami hihetetlen jó gyógyír, de receptre felírom neked a következő dalt is, ami a sűrű végtelen a Blaha Louisianától. Ez szól most itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok

dallos bogi dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ma van a Nemzeti Ölelés napja, ezzel foglalkozunk ebben az órában, megbeszéltük a jótékony hatásait. Most áttérünk arra, hogy nem csak számunkra, hanem az állatok számára is fontos. Kutatások bizonyították, hogy az oxitocin szintje nem csak az emberek,

Pinkös dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ma, július első szombatján van a Nemzeti Ölelés Napja, és tudod ki az, aki ölel téged? Hát nem más, mint Jude Law, ugyanis a Facebook oldalán ezt írta ki, hogy ölellek titeket, a visszaszámlálás elindult. Július 9-én megjelenik a civil nagylemez. Addig is, míg várunk erre a nagylemezre, hangolódunk az ő dalával, az első szingl a civil nagylemezről szól most itt a Petőfin, és ha élőben is meghallgatnád ezt a dalt, akkor irány a plázs. Ma este ugyanis Jude Law-t ott találod. Most viszont itt a rádióban Vroom, ez szól tőle, itt a Petőfin.

0: A kaukázust hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. 11 órához közeledünk, ami most már biztosan tudod, hogy mit jelent. Kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával és a vendégemmel, akit még nem árulok el, hogy ki lesz. Tarts velünk a továbbiakban, és az órát pedig az egyik kedvenc dalommal kezdjük, tudom. Nagyon sok van, de hát mit tegyünk, hogyha ilyen jó dalok vannak? Ez szól majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ezt überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
1: Itthon.
7: Otthon.
2: Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.

0: Petőfi Rádió. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna. Ez a Petőfi Rádió.
1: Száraz, napos idő lesz. Országszerte ivóvízzel segítette a lakosságot a honvédség. Lebontják a kelenföldi erőmű kéményét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a 61-es és a 39-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 30-as kilométernél, valamint a 34-es és a 37-es kilométer között javítják a burkolatot. A munkaterületek mellett csak egy sáv járható, emiatt a torlódás már 3 kilométeres. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es kilométernél szintén munkavégzés zajlik, és csak egy sáv járható. A kocsisor csak nem 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csak nem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békés Csaba városvezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetése csak hosszabbításban a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak játszanak Svájccal a 8 közé kerülésért. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában, de mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB selejtező 2. csoportkörébe. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a 3. fordulóban 3 játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammaddel 7-5-6-2-re győzött egy ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget egy ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló időre kell készülni, helyenként egy-egy záporral. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Csodaszép délelőttöm neked, július 4-e szombat, 11 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Kezdődik a Befordultam a konyhára, a vendégem Keresztesi Zoli lesz, úgyhogy tarts velünk, izgalmas témát dolgozunk fel ma is, előtte a Children of Distance dalával kezdünk.
0: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Hát szerintem mindannyiunk hűtőjében lapulnak olyan alapanyagok, amelyekről néha azt sem tudjuk, hogy ott vannak, és ha meg is találjuk, akkor nem tudjuk, hogy mit kezdjünk velük. Pedig egy kis kreativitással nem csak finom ételek készülhetnek belőlük, hanem a pazarlást is csökkenthetjük. Arról beszélgetünk ma vendégemmel, Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval, hogy hogyan gondolkodik egy séf a hűtő tartalmáról, és hogy hogyan főz okosan abból, ami már otthon van. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
0: Na, hogyha kinyitjuk a hűtőt, akkor szerinted mi az a pár alapanyag, ami mindenféleképpen szerepel a mi hűtőnkben is akár?
1: Fú, elsősorban attól is függ, hogy valaki most szingli, vagy netán családos életet él, de ha férfi van a háznál, akkor valamilyen húsféle biztos, hogy kell, hogy legyen benne.
0: Na, ezt kikérem magamnak egyébként, mert nőként én is folyamatosan húst hússal eszem, tehát nem csak a férfiaknál.
1: De ez lehet családi vonás is.
0: Abszolút, abszolút, igen.
1: És most a nyári szezon nézzük, akkor zöldségfélékből, gyümösfélékből is elég sok mindennek kell benne lennie. Ha vannak gyerekek, akkor vannak édességek is természetesen benne. És ugye, hogy kezdődik egy családi vásárlás, jobb esetben vagy apa, vagy anya, vagy valaki képbe van, vagy belenéznek a hűtőbe, elmennek. Attól függetlenül, hogy van, még rávásárolnak, és akkor utána elkezd felhamozódni a hűtőbe. Mindenből több. Megbontják, jön a szabatosság időnek a lejárata, aztán lejár. Hú, sajnos el kell búcsúznunk tőle, megy a kukába. Na már most ilyenkor lehetne azokat csinálni, hogy jó, persze, ehhez sajnos mi kell. Idő, akarat, egy kis fantázia, sőt nem is kicsi. Ugye ezt szokták mondani, hogy ha valaki ételt készít, akkor tök jó, hogyha úgy fogja fel, mintha játszana. Próbálkozik. De ez a hátulütője annak, hogy ugye időt veszel, mi a rohanó világban élünk, de attól függetlenül itt nem csak spórolni tudunk, hanem netán egészségesebben is élni. Tehát ha én most azt mondom, hogy van otthon csirkemell, megsütöm egészben, lassan, és hidegen mondjuk azt teszem bele a szendvicsbe, nem pedig egy tartósítószeres felvágottat csinálok, vagy veszek meg, bocsánat, és akkor abból csinálom, akkor szerintem még finomabb is, jobb is, gazdaságosabb is és egészségesebb is. De ha mondjuk ott vannak ezek a drága felvágottak, marad mondjuk paprika, kaliforniai paprika, egyéb olyan zöldség, ami már kicsit úgy megvan kezdve, valaki belevágott, visszarakta, kicsit vonnyad, már nem szívesen enné meg. Uh-huh. Ilyenkor jön az például, hogy a gasztronómiában nekünk van egy hidegkonyhai részünk, és a hidegkonyhában rengeteg féle dolgot csinálunk, ami már sajnos mostanában nem divat, tehát én nagyon kevesen is vannak ebbe képbe, és ilyenek mondjuk a pástétomok, a galantinok, terjének, krémek. Ugye ezeket is nagyon sokszor már készen veszük meg. De ezt meg lehet otthon is csinálni. De Isten igazából kell hozzá egy ilyen úgynevezett aprító, vagy mi, ahogy nevezzük, kutter, egy kis, amivel olyan pépesre tudunk mindent aprítani. És van valamilyen nyers húsunk. Akkor megfogjuk, beletesszük, összeaprítjuk, úgy ízesítjük, úgy fűszerezzük, ahogy a mi szájízlésünk kívánja. És akkor ezeket a maradék felvágottakat, zöldségeket, ezeket kis kockára vágva be lehet tenni, ezzel mozaikozzuk, becsomagoljuk egy alufóliába, betesszük a sütőbe úgy, hogy közben aláteszünk a tárcába egy kis folyadékot, vizet, és úgymond alacsony hőmérsékleten 100 fokon kb. Egy óra hosszan keresztül megpároljuk. És olyan felvágott-szerű dolgot kapunk, ami csak természetes anyagokat tartalmaz, nincsenek benne ízfokozók, nincsen tartósítószer benne, és ebből lehet szendvicset csinálni, vagy meg lehet pirítani mind a két oldalt egy kicsit, és egy burgonyapürével egy főétel is lehet belőle.
0: De hogy mit tehetünk a pazarlás ellen, hogy hogyan tudjuk nem felhalmozni ezeket az alapanyagokat, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. Azt mondtad már korábban, Zoli, hogy fontos szerepe van annak a vásárláskor, hogy jó lenne, ha tudnánk, hogy mi is van a hűtőnkben. Ne az legyen, hogy rávásárlunk, hiszen azt hiszük, hogy nincsen otthon. Milyen praktikákat javasolsz? Hogyan kerülhetjük el ezt a pazarlást vagy felhalmozódást?
1: Hát ez először is folyamatosan kontrolla. Tehát persze én könnyen beszélek, mert a múltamból kifolyólag ugye nagyon sokszor inkább szállodában dolgoztam, és ott még egy séf pozícióban is nagyon képbe kellett lenni azzal, mi van a raktárban. És nekem a fotografikus memóriám az lett erős, tehát én belenézek a hűtőbe, és még a feleségem is tudja, hogy egyből felhív, hogyha netán mit kell vásárolni, akkor én fejből vágom azt, hogy pizza már biztos nincsen, fú, most elárultam, szoktam még egy pizzát is enni, igen, de úgy nagyjából, hogy megmaradnak a dolgok, hogy mi az, ami van a hűtőbe, illetve hát az annak a családtagnak, aki ezeket a dolgokat kezeli, ezeket a alapanyagokat kezeli, annak tisztába kell lenni nagyjából, hogy miket vásárolt, és mi az, ami még lehet. Én azt szoktam javasolni, hogy mi azért néha-néha elmegyünk egyszer-kétszer random bevásárolni, de hetente egy nagy bevásárlást csinálunk, akkor megpakoljuk őt, és utána folyamatosan használjuk. Na ez a folyamatos használatnál, hogyha vannak ilyen kis praktikák, amikor mondom, ezek a elfekvő alapanyagok vannak, és akkor vagy egy levest készítek belőle, valamilyen egyszerű zöldséglevest, van elfekvőbe zöldségem, és akkor utána, ha mégsem megy el az a leves, akkor csinálok belőle egy krémlevest. Vagy csinálok belőle, ha megmarad zöldség, persze nem leves formában, egy zöldségpudingot. Tehát ilyenkor egy kicsit mondom, ehhez viszont kell az a gasztronómiai affinitás, kis utánajárás, hogy ezekből milyen változatosabb típusú ételeket lehet még csinálni. Hát, és ennyi, tehát kontrollálni kell a hűtőt, és utána, tehát hagyni kell kiürülni, hagyni kell, hogy kiürüljenek azok az anyagok, csak azért baj, hogy sokan ugye nem foglalkoznak ezzel, és mindig csak úgy, tehát a felvágottat megveszik, csak felvágottként gondolnak rá. Én úgy gondolok rá, mint rengeteg, de egy olyan alapanyagra, amiben rengeteg mindent lehet csinálni. Sajtos tésztától a sonkatekercsig például. Tehát erre gondoltam, hogy ha nem csak úgy kell rá tekinteni ezekre az alapanyagokra, de egy készételre is. Hogyha valami megmarad, hogy az csak egy gyümölcsleves megmarad, és akkor az csak egy gyümölcsleves. És nem eszik meg, akkor utána ki lehet önteni. Nem. Abból lehet egy pudingot készíteni, például lehet egy krémet készíteni, vagy felvegünk egy kis tejszínhabot, kicsit besűrítünk, összekeverjük, tehát nagyon sok mindent lehet, tehát ilyenekbe kell gondolkodni.
0: Hát, hogyha megnézzünk egy olyan éttermet, mondjuk, ahol például menü

0: Itt ez a lényeg ennek.
1: Hát akkor mit gondolsz arról, hogyha a folytatásban játszunk egyet, de még nem lövöm le, hogy mi lesz a játék.
0: Simán.
1: Akkor nem sokára folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Keresztesi Zoltán séf, szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. És azt ígértem, hogy most játszunk egyet. Eddig arról beszélgettünk, hogy sokszor abba futunk bele, abba a hibába, hogy fogalmunk sincs arról, hogy otthon a hűtőnkben milyen alapanyagok vannak, és folyamatosan rávásárlunk, és ezáltal sajnos sok alapanyag a kukában végzi, mert megromlik, vagy már nem szeretnék megenni. Úgyhogy most az a játékunk, hogy felsorolok neked pár alapanyagot, hozzávalót, ami mondjuk az én hűtőmben is van otthon, és szerintem a kedves hallgatóknál is lapul a hűtő mélyén, és ebből javasolj nekünk valami finomságot, hogy te kreatívan mit találnál ki. Jól figyelj,
1: na,
0: tehát
1: halljuk.
0: Paradicsom, túró, joghurt, tojás, csirkemell, rizs, avokádó. Lehet több fogásos is, vagy többféle.
1: Ha most nagyon beképzelt lennék, akkor most melyik megkérdezném, most mit szeretnék? Hideg előételt, leves meleg előételt, főételt, vagy desszertet?
0: Hát lepj meg bármit, vagy akár többfélét is.
1: Na, kezdjük akkor. Kezdjük a hideg előétel. Tehát legegyszerűbbek ezekből a krémek. Avokádóból egyértelműen, de túróból is ugye egy nagyon jó, akár avokádós túrókrémet lehet csinálni. A tojáskrémet. Tehát ezek azok a típusú krémek, amik ugye akár egy, ha mondjuk jó, most nincsen natúr sajtkrém, de akár egy kis felhabosított vajjal, befűszerezve, pirítós kenyérre teljesen kompatibilis. Aztán visszamehetünk mondjuk a levesekhez, nyárban. Én nagyon szeretem ilyenkor a hideg leveseket. És akkor avokádó, paradicsom, joghurt. Tökéletes. Egy ilyen gazpacho-szerű levesek. Ugye olaszok, mediterrán népek, azok nagyon szeretik az ilyen egyszerű hideg dolgokat. Amikor egy kis kenyérbéllel, nagyon finom olívaolajjal, vízzel, ezt összeturmixoljuk, és ha még van otthon mondjuk egy kis uborkánk, akkor meghámozva, kibelezve, szintén beletéve, bazsalikommal, mentával, joghurttal, egy nagyon friss, nagyon egészséges, én tartalmas hideglevest tudunk kapni. Tehát bele turmixgébe, botmixerrel összepépesíteni, és be a hűtőbe.
0: Na hát erre nem gondoltam, hogy ez lesz például az avokádóból, meg a paradicsomból.
1: Avokádót is bele, sőt, ez igen, nincs a listámon, de itt a görög dinnye, majd a sárga dinnye jön. Ezeket mind össze lehet szépen, nyugodtan lehet a gyümölcsöket a zöldségekkel kombózni. Csak ez a mediterrán rész, mediterrán konyha.
0: És akkor ezt joghurttal

0: De ha mondjuk nem joghurtunk van, akkor mivel csinálnád még ezeket a leveseket?
1: Van egy másik szintén spanyol leves, egy nagyon finom és nagyon egyszerű leves. Jó, lehet, hogy nem olyan olcsó, ez a Ao Blanco. Ez semmi más nem takar, mint finom, friss fokhagyma, egy jó nagy marék hámozott mandula, víz, kenyérbél, olívaolaj, só, bors, és ez össze van turmixolva. Ez egy ilyen fokhagymás spanyol hidegleves. És akkor ez be van szintén téve a hűtőbe, és akkor egy világegyszerű dolog, és egészséges, üdítő. Ugye nyáron általában mi a lényeg? Tehát megkapjuk azokat a vitaminokat, ugyanúgy ásványanyagokat, netán egészséges zsírsavakat, egy kis más szakoktató jön elő belőlem, meg a folyadékot. Ezek teljesen jók. Tehát én azért szeretem ezeket a egyszerű hidegleveseket. De nem kell ez nagyon elmenni a spanyol konyhára. Édesanyám kedvence, bár az most nincsen itt fent, fejes saláta. Hideg salátaleves. Nem tudom, ettél-e olyan?
0: Nem,
1: salátaleves. Fejes salátából. Kicsit meg van főzve, fokhagymával, kaporral, kap egy ilyen magyaros rántást, egy kis tejfőle dúsítva, ecettel, és ez hidegen. Ez a magyar Ao Blanco.
0: Azta.
1: Ezt szabolcsi származású vagyok, tehát Szabolcsországban, ott nagyon-nagyon szerették ezt a fajta levest, ez az édesanyámnak egyik favoritja volt. És ez hidegen, mondom, kicsit savanykásan, perfect kaja.
0: Mindjárt itt folytatjuk ezt a vizsgaszerű játékot, hogy az alapanyagokból milyen ételeket készítenél. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel, Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval, és hát most elérkezett az a pillanat, hogy a szakoktatót vizsgáztatjuk, ugyanis elkezdtünk már egy játékot korábban, ezt folytatjuk, felsoroltam alapanyagokat, amiből Zolinak készítenie kell kreatívan valami finomságot, vagy akár több finomságot otthonra. Na hát ezek voltak a paradicsom, a túró, a joghurt, a tojás, a csirkemell, a rizs és az avokádó. Ugyanis sokunknál ez megtalálható a hűtőben, és próbálunk egy kicsit arra törekedni, hogy ezek az alapanyagok ne kerüljenek a kukába, hanem mindent fel tudjunk használni. Na hát folytathatjuk is a sort. Volt már egy leves, volt már egy hideg előétel.
1: Hideg előétel is, igen. Akkor legyen egy főétel. Csirkemell. Mindenki csirkemellet teszik. Egy főt vagy párolt rizs, kis tojással összepirítva, és emellé egy avokádós, joghurtos, csirkemellragú. És már csak az van szinte benne. Meg még a fűszerek természetesen, meg az ízesítőanyagok.
0: Jó, de hát azért még... ez nagyon egyszerű
1: nagyon
0: volt.
1: Nagyon egyszerű, ez lehet paradicsomot is. Na jól van, akkor legyen mondjuk egy avokádós rizs felfújt, fűszeres túrókrémmel és egy paradicsomos ragúval.
0: Na figyelek, hogy készítsük el?
1: Felfújtak. Azért, hogy egy kicsit szaftosságot adjunk neki, ahhoz kell csinálnunk egy nagyon kevés besamelmártást. Avokádó az nyersen marad, azzal Isten igazából nem kell semmit csinálni, a párolt is elkészítjük, és akkor ezt a besamelmártást összekeverik az avokádóval, párolt rizssel, és egy tojásnak, vagy annyi csinálunk természetesen, ahhoz képest annyi tojás sárgájával, majd ezt a tojásnak a fehérjét, ami visszamarad, ezt felhabosítjuk, és az egészet ugye megint összeforgatjuk. Kivajazott, kimorzsázott tepsibe tesszük, és ugyanúgy, mint a mondjuk a pástétomnál mondtam, egy ilyen vízfürdőt beletéve a sütőbe, párába, tehát lényegében gőzpárába, 100 fokon felgőzöljük, és egy ilyen felfújt lesz belőle végül is, egy ilyen lazább szerkezeti dolog, és akkor ehhez mindenféle mártást, egy paradicsommártást is lehet csinálni, meg lehet rátenni mondjuk egy valami fűszeres kis túrókrémet is.
0: Nagyon jól hangzik.
1: Mennyi?
0: Szerintem átmentél a vizsgán.
1: Köszönöm szépen. Szóval tényleg mindenkit arra megpróbálok ösztökélni, vagy buzdítani, hogy merjen egy kicsikét kísérletezni. Próbáljon egy kicsit erőt venni magán, hogy az egészsége miatt, meg a pénztárcája miatt is ne csak az általános Facebookos dolgokat nézze és tökerje a TikTokot, hanem például keressen rá receptekre. Most már főleg annak a generációnak, akiket ugye oktatunk iskolába, piszok nagy előnye van, hogy nem kell szaksajtót megvenni, szakirodalmat megvenni, amit nekünk a mi időnkben még nagyon kemény pénzekért kellett venni. Ott van a világ. A felpattintja a okostelefonját, és minden rajta van. Tehát rengetegféle típusú receptet lehet találni, amivel tényleg gazdagabbá, meg változatosabbá, meg egészségesebbé tudjuk a kis életünket tenni, és nem mellesleg nem a boltba költjük el a pénztárcák nagyobb részét, hanem mondjuk akkor utána hétvégenként egyszer el tudunk menni egy étterembe családdal egy jót kajálni, és akkor így kicsit tudok a vendéglátás felé is. Mert nagyon fontos ám persze, hogy megéljenek ők is.
0: Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy játszottál velem. Holnap is folytatjuk, mit szólsz.
1: Úgy legyen, én is köszönöm.
0: A vendégem Keresztesi Zoltán, séf és szakoktató volt a mai napon, a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Iszom a bort, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és a mai délelőttön engem, azaz Korcsok Laurát hallottál. Én most elköszönök tőled, Szikora Tomi érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, délután pedig Medgyessy Gáborral találkozhatsz. Szóval maradj itt a Petőfin, én pedig holnap is sok szeretettel várlak téged, addig is legyen csoda szép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Száraz, napos idő lesz. Ismét ukrán dróntámadás ért egy orosz megyét. Országszerte ivóvízzel segítette a lakosságot a honvédség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé. Törökbálint és Martonvásár között helyenként lelassul a haladás. A 82-es főúton a 24-es kilométernél egy motoros elesett. A helyszínen félpályás lezárás lassítja a forgalmat. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es kilométernél munkavégzés zajlik, és csak egy sáv járható. A kocsisor ott már csak nem 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Itthon társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló időre kell készülni, helyenként egy-egy záporral. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szombat délben kezdődik a Petőfi Rádió heti összesített slágerlistája, a Petőfi 56. Vagyis kiderül, hogy melyik dalokat dúdoltuk, énekeltük a legtöbbször autóban, strandon vagy munka közben. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, itt a kezdés a Balkán VIP és a Lombkoronás.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az 56.

0: Wifi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: Hölgyeim és uraim, következik a Queen Bee. Évek teltek el anélkül, hogy a zenekar stúdióba vonult volna, de elmondásuk szerint vártak a megfelelő pillanatra, ami most 2026-ban elérkezett, hiszen megjelent februárban a balladai hangulatú Láthatatlanul című dal, amely nem csak egy friss fejezetet nyit a zenekar életében, hanem a régi történetét is folytatja. Olyan zenék születtek az elmúlt időszakban, amelyekben ott van az eltelt idő tapasztalata, de persze ugyanúgy ott pulzál bennük az a játékos lelkesedés is, ami miatt elkezdődött minden annak idején. Szóval várjuk a folytatást! Queen Bee Láthatatlanul, ez következik most a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
3: Sziasztok, Kis Tibe vagyok a Queen Bee zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel!
0: Petőfi 56, az 52.
4: És a fejedben
0: ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zenei lista.
1: Petőfi 56.
0: A stúdióban.
2: Szikora Tamás, hello. Én pedig a Bangoszi Brothers Company sikerét játszom. Zuhanás. A dalszöveg egy belső utazásról, egy érzelmi állapotról szól, ahol a zuhanás inkább egy lelki folyamat, mint sem egy fizikai esemény, mert hogy a dal főszereplője egyszerre érez fájdalmat és olyan furcsa nyugalmat, mint hogyha eltávolodna a valóságtól és egy ilyen saját világba kerülne. Összességében kicsit az elengedésről, az átalakulásról és az érzelmi tovább lépésről szól a dal. Bangoszi Brothers Company, Zuhanás a Petőfi Rádiós lágerlistája.
1: Petőfi 56, a 48

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük Csinszka és a Felsütött a napsugára. Az énekesnő, akinek a művészetében a kettősségek, a kontrasztok elég intenzíven jelen vannak. 9. gimnazista volt, amikor egy iskolai feladat hatására rájött, hogy az erős tulajdonságai közé tartozik, hogy nagyon kontrasztos. Egyszerre tudjába és bátor lenni. Viszont azt érzi, hogy ez egyáltalán nem gond, hogy lehet ilyen is, olyan is. Na és éppen ezt az erősségét próbálja meg kihasználni a dalaiban is, mert ezek a kettősségek itt vannak például ebben a zenében is. Felsütött a napsugára, itt a Petőfi Rádióban Csinszkától.

0: reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Száraz, napos idő lesz. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Magyar természetfotós nyerte az Aszferikó nemzetközi pályázat fődíját.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár között helyenként lassulás a haladás. Autóütközött egy tartályautóval Szombathely déli határában a 86-os főút 76-os és 77-es kilométerek közötti szakaszán. A főutat lezárták, a forgalmat eltereli a rendőrség. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es kilométernél munkavégzés zajlik, és csak egy sáv járható. A kocsisor csak nem 5 km. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a jogszabályok módosítása után mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 forintos pénzügyi segítség. Hozzátette, az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Országszerte megkezdődtek a nyári gyermektáborok. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Balaton már évek óta a gyerektáborok egyik legfontosabb helyszíne. Fekete Tamás hangsúlyozta, a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Hozzátette, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. A gyermekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Aszferikó 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A további kategóriákban 5 magyar kapott még elismerést.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló időre kell készülni, helyenként egy-egy záporral. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Egy óra után is kiderül, hogy melyik magyar zenéket hallgattuk ezen a héten a legtöbbször a legtöbbet. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hogyha szereted a friss magyar dalokat, akkor jó helyen jársz. Itt a kezdés, Dash Young Black Pannonia.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

közöttük a Zaporozsec, akik a nagy nyári koncertezés közepette bejelentették a budapesti koncertük helyszínét és dátumát, amely november 21-én lesz majd az A38 hajón. Sőt, a vendég Mező Misi, tehát biztosan hallhatjuk ezt az újdonságot is élőben a csapat novemberi koncertjén. Zaporozsec, Mező Misi, köszi! Ez szól most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján, amely hétről hétre jobban teljesít. Mutatom az eheti helyezését.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió. A 37.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Follow the flow, szívrabló. Ez következik most a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A dal, amelynek sztoria arról szól, hogy egy fontos kapcsolat szinte egyik napról a másikra véget ér. Amikor valaki azt hiszi, hogy megtalálta a szerelmet, a kapcsolódást, a közelséget, aztán rájön, hogy az egész csak egy rövid ideig tartó káprázat volt. Hát igen, azt szokták mondani, hogy amikor boldogok vagyunk, akkor élvezzük a zenét, amikor szomorúak, akkor megértjük a dalszövegét. Te most éppen melyik élethelyzetben vagy? Ez a Follow the Flow és a Szívrabdó. Mutatom az eheti helyezését a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
1: A

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: Well, hello, éjféltájt! Ezt hozom most a Petőfi Rádiós lágerlistáján, de ez a dal élőben még nagyobbat szól. A koncerthelyszínek között ott van ebben a hónapban például az EFOT, fellépnek Környén, Vácon, majd augusztusban Kabán, Zentán, Csongrádon, a Strandfesztiválon, Bogácson és végül a Budapest Parkban is játszanak. Te mely koncerten leszel ott? Well, hello, éjféltájt! Ez szól most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: Petőfi 56.

0: tér.
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
2: Pontosan fél időnél vagyunk. A slágerlista visszaszámlálását holnap délben folytatjuk majd. A délutánban pedig Negyesi Gábor számít rád, várja az üzeneteket és a közlekedési információkat is. Akár Viberen 0630 30 30 380 a számunk. Kellemes napot kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
1: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Száraz napos időnk lesz, adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Csak nem 500 orvos vehette át a diplomáját a Semmelweis Egyetemen.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Torlódás alakult ki az erős forgalom miatt az M1-esen Budapest felé, a 61-es és a 39-es kilométer közötti terelésben, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében a 30-as kilométernél, valamint Bicske térségében a 34-es és a 37-es kilométer között javítják a burkolatot. A munkaterületek mellett csak egy sáv járható, a torlódás csak nem 3 kilométeres. Az M0-ás keleti szakaszán, az M2-es csomópontnál az M5-ös felé vezető oldalon, a 72-es kilométer közelében lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Orvosokat avattak Budapesten a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén. Csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás okait.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló időre kell készülni, helyenként egy-egy záporral. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már rajtól is a szombat délutánunk. Hello, a mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallod. Gyere velem és töltsük együtt a következő órákat jó hazai zenékkel, érdekességekkel, hasznos infokkal. Számíthatsz rám. És még egy jó témát is hozok, melyben én számítok rád. A kezdés a tankcsapdáé, azt mondom már.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: én egyedül is larrán vagyok, az ám felülem lehet üres a zsebem, gatyám, hazám.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

hogy együtt csak vesszük el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elindult a szombat délutánunk, ráadásul már július 4-ét írunk. A hőmérsékletek végre a kifejezetten kellemes kategóriába estek vissza, úgyhogy minden adott egy tökéletes nyári hétvégéhez. Bár elszórtan előfordulhatnak frissítő záporok, zivatarok, egy kiadós erdei kirándulás így is simán beleférhet a strandolás előtt vagy éppen után. Tarts velem ma délután is, mert hozom a legjobb hétvégi programtippeket, lesz egy kibeszélni való témánk, és természetesen a milliónyi jó zene már be is van tárazva. Indítsuk be a hétvégét Fluor újdonságával, ez a Sose Hollal és Szófiával közös Keserű a Petőfi.

Miskolctól Kecskemétig. Nálunk csak magyar.

A Vakáció, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Már több mint két hete, hogy felírták a táblára a diákok a vakációt. Miközben a mai fiatalok jelentős része a konzol vagy éppen a mobiltelefon képernyője előtt gubbaszt a négy fal között. Mi azért annak idején rendesen megadtuk a módját a nyári szünetnek. Reggel kitettük a lábunkat a házból, és a szüleink legfeljebb csak enni vagy sötétedéskor láttak minket otthon. Ma délután pontosan ezeket a felejthetetlen retro történeteket elevenítjük fel közösen. Írd meg nekem, neked mivel teltek a gyerekkori nyaraid? Egésznapos biciklizés haverokkal, végtelen strandolások, vagy éppen a nagymamánál töltött felejthetetlen hetek? Jöhetnek az üzenetek SMS-ben, vagy Viberen 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is várom az emlékeket. Az Anzibáré már is a folytatás, ez a március végétől, itt a Petőfi.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Négy esztrét után gasztrokalandozunk itt a Petőfin, ahol minden magyar, ráadásul világkörüli gasztro utazásról van szó, közvetlenül a Balaton partján. Ezen a hétvégén tegnap elstartolt Balatonalmádiban a Veselényi strand előtti rendezvénytéren az Íz utazás a világ körül programsorozat 5 hétvégén át más-más nemzetek ízei és a hamisítatlan laza street food életérzés költözik a vízpartra. Most hétvégén az amerikai szabadságérzés és a szaftos falatok indítják be a bulit, de a következő hetekben érkeznek a mediterrán olasz ízek, a spanyol naplementés, szangriázás, a fűszeres balkáni konyha, a sort pedig a balatoni halas napok zárják. Mediterrán hangulat és elképesztő gasztrokalandok várnak rád egy egész hónapon át, úgyhogy irány Almádi. Most pedig pörgessük tovább a szombat délutánunkat Paulinával, az aznap éjjel szól a Petőfi.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de
3: mindig összezsodott az élet. Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Neked mivel teltek gyerekkorod nyarai? Várom az emlékeket, üzeneteket, hozzászólásokat SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon szintén meg tudod üzenni, meg tudod osztani az emlékeidet. Az első körrel jövök is a következő órában, ahogy jó hazai zenékkel, úgy szintén. A friss hírek után itt lesz a Bagosi Brothers Company a Parnograsztal. Fúj meg szél!
1: Fúj meg szél, ahol én szépen állj meg, igéz keserült édeset, azt, amit csak lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
9: Rájámadom, mik a legendák.
10: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
11: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
3: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
3: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
12: A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
13: Száraz napos idő lesz a folytatásban, adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, csak nem 500 orvost avattak a Semmelweis Egyetemen.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
13: Torlódás alakult ki az erős forgalom miatt az M1-esen Budapest felé. A 61-es és a 39-es kilométer közötti terelésben kell lassulásra számítani. Egy motoros balesete miatt mentőhelikopter szállt le az M3-as főváros felé vezető oldalán az Oszlári Tisza híd közelében. A 169-es kilométernél megállították a forgalmat. Az M0-áson az M2-es csomópontnál, az M5-ös felé vezető oldalon a 72-es kilométer közelében lezárták a külső sávot egy műszaki hibás tartályautó miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
13: Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Több ezren tüntettek a szélső jobboldal előretörése ellen Erfurtban az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt. A szakszervezetek civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: A mikrofonnál Bera Emese. Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával pedig vezeti az örökranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína kedden a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta felül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így szintén kedden a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a nyolcad döntőben, amelyben ma 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. A 19 éves versenyző mögött a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton a Ferrari pole pozícióból rajtolt brit pilótája ért másodikként célba, míg a harmadik helyen a VB címvédő is szintén hazai közönség előtt szereplő Lando Norris zárt. Köszönöm figyelmüket!
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló időre kell készülni, helyenként egy-egy záporral. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
12: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A friss hírek után folytatjuk is a szombat délutánunkat, melyben gyerekkorunk nyaraiban merülünk el. Várom az emlékeket, üzeneteket, hozzászólásokat SMS-ben, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Szép délutánt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Itt is van a Bagosi Brothers Company, a Parnógrasztal.
2: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Itt is vannak az üzenetek a ma délutáni témánkhoz, vagyis neked mivel teltek gyerekkorod nyarai? Dóri azt írja, ők a nagyszülőket boldogították és imádtak náluk lenni. Ó, igen, a hamisítatlan nagymama féle palacsinták, az udvari játékok és a szabadság, amit csak a mamánál lehetett megélni. Ennél nyári recept szerintem nem nagyon létezik. Köszi, Dóri, hogy írtál. Pepe pedig a másik abszolút klasszikus hozta el. Szinte minden áldott nap a városi strandon lógtak az osztálytársakkal. Ismerős, amikor reggel bedobtuk a törölközőt a hátizsákba, és estig elő sem kerültünk a vízből. A sajtos tejfölös lángos illata is ugye ott volt a strandon, a klóros vízszaggal keveredve, meg hát a dinnyelvés a pléden. Na hát az igazi, hamisítatlan retro életérzés az ez. De sem maradj ki a nosztalgiából, írd meg a legemlékezetesebb pillanataidat gyerekkorod nyaraiból. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, de a Facebookon és Instán is üzenhetsz. És ha már ennyire nosztalgiázunk, akkor itt egy dal 95-ből, Ákostól, ez az Indián tánc, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gondolkodtál már azon, hogy mennyi élelmiszer végzi nálad a kukában? A Nébik legfrissebb jelentése szerint egy átlagos magyar háztartásban évente fejenként még mindig több mint 60 kiló élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten egy hatalmas hegy, de van egy kifejezetten jó hírem is. A tudatosságnak köszönhetően a tényleges pazarlás, vagyis az elkerülhető hulladék mennyisége több mint 37%-kal csökkent az elmúlt 9 évben. Ezzel pedig jócskán az európai átlag felett teljesítünk. De miért dobunk ki mégis évente fejenként 20 kiló olyan ételt, ami simán ehető lenne? A bűnösök a klasszikus mindennapi bakik, vagyis a túlvásárlás, a túlméretezett adagok főzése és a hűtőmélyen elfelejtett alapanyagok. Leggyakrabban a készételek, a friss zöldségek és a pékáruk végzik a szemetesben. Egy kis tervezéssel és egy okos bevásárló listával rengeteget spórolhatunk. A pénztárcánk és a környezetünk is hálás lesz érte. Én pedig örülök, hogy itt vagy a Petőfin, és velem tartasz. Ha van kedved, akkor szólj hozzá mai témánkhoz. Gyerekkorunk emlékezetes nyarairól beszélgetünk, ezeket elevenítjük fel. Üzenhetsz Facebookon, Instán vagy Viberen. Most Kristóf és Sosehol párosát hozom neked a délutánunkban. Ez a Válasz a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Görgessük tovább a szombat délutánunkat, ha esetleg Egerben vagy a környékén jársz, akkor van egy nagyon jó programom, mert hogy tegnap elrajtolt, és egészen július 12-ig tart a második Ha majd lesz Fest, a feltörekvő fiatal művészek fesztiválja a Civil Közösségek Háza udvarán. Ha a délelőtti családi programokról lemaradtál, semmi gond, a java még csak most jön. Ma este fél héttől a gimnazistákból álló Regeneráció zenekar csap a húrok közé egy ingyenes könnyűzenei koncerttel, 7 órától pedig végző színész hallgatók előadásában nézhetjük meg Molnár Ferenc édes bús klasszikusát, a Liliomot. És ez még csak a kezdet. A következő napokban lesz itt szabadtéri kertmozi a Ponyveregénnyel, pódiumbeszélgetés Szarvas Józseffel és rengeteg színházi darab a Tótéktól az Édes Annáig. Használd ki ezt a kellemes estét, és irány a Kossuth utca Egerben. És ha már fiatal, feltörekvő alkotók, akkor Szaja Noé jön a folytatásban. Ez a Drift Foods, a Petőfi.
1: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Magyar ez a Petőfi Rádió. Bár most újra frissítőbbek a hajnalok, azért biztosak lehetünk benne, hogy a nyáron még jönnek trópusi éjszakák. Ezért aztán a következő órában hozok majd egy klasszikus eszközt, mely nagyon sokat segíthet a jobb alvásban. Nem sokára jövök a részletekkel, ahogy még folytatjuk a témánkat is, jöhetnek gyerekkorunk legjobb nyári emlékei SMS-ben, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. A friss hírek után itt lesz a Zaporozsec és a Movie Starral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
12: A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Ismét ukrán drón támadás érte egy oroszországi megyét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Torlódás alakult ki az erős forgalom miatt az M1-esen Budapest felé a 61-es és a 39-es kilométer közötti terelésben. Baleset történt az M3-as főváros felé vezető oldalán, az Oszlári Tiszahíd közelében. A 169-es kilométernél megállították a forgalmat. A főváros felé tartókat a 175-ös kilométernél leterelik az autópályáról. Tiszaújvároson keresztül lehet kerülni. Az M0-áson, az M2-es csomópontnál, az M5-ös felé vezető oldalon, a 72-es kilométer közelében lezárták a külső sávot egy műszaki hibást tartályautó miatt. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
12: Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Ukrán drón támadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finnöböl egyik kikötője ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni támadásokat, melyek következtében üzemanyag hiány alakult ki Oroszország egyes részein. Több helyre is riasztották itthon a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez az Alföldön. Lajos Mizse határában mintegy 3 hektáron ég az erdő aljnövényzete, az M5-ös közelében. Bugasznál szintén a fenyves erdő aljnövényzete lángol. Foltokban, Ceglédtől nem messze, a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél is nehezíti az oltást.
1: Petőfi Rádió. Sport.
13: A mikrofonnál Bera Emese. Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a 8-ad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával pedig vezeti az örökranglistát. 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína kedden a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta felül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így szintén kedden a dél-amerikaiak mérkőznek Svájccal a 8-ad döntőben, amelyben ma 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. A 19 éves versenyző mögött a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton a Ferrari pole pozícióból rajtolt brit pilótája ért másodikként célba, míg a harmadik helyen a VB címvédő is szintén hazai közönség előtt szereplő Lando Norris zárt. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 28 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Gyerekkorunk emlékezetes nyarai és egy klasszikus eszköz, mely nagyon sokat segíthet a trópusi éjszakák átvészelésében. Ezekről is lesz szó ebben az órában, miközben hallgatjuk sorra a jó zenéket. Zaboros Eci a kezdés, ez a Movie Star. Tarts velem!
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Újabb emlékek érkeztek tőletek, gyerekkorunk nyarairól beszélgetünk. Itti felidézte a klasszikus, elmaradhatatlan családi nyaralásokat. Minden évben megvolt az a szent 10 nap, amikor a család apraja nagyja felkerekedett, és irány valamilyen hazai vízpart, Balaton-Velencei tó, Szelidi tó, vagy épp Abátszalók. Hát amikor ugye a kocsi csomagtartóját csordultig tömtük, a hűtőtáskába bekerültek a rántott húsos szendvicsek, az autóban pedig megfőttünk, mert hát klíma az nem volt, csak az ablaktekerő. Köszíti, hogy megosztottad velünk ezt az emlékedet. Aztán Luizia nagy nyári rokoni turnét hozta vissza, a keresztanya, mama, a nénike, mindenhol pár hét. Írd meg nekem gyerekkorod nyarainak legemlékezetesebb pillanatait SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de a Facebook és Insta postaládáinkat is figyelem. De pedig figyelj, mert a folytatásban itt egy újdonság az Imago Munditól. Ez az Estelente a Petőfi.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
2: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
3: Ez a legújabb magyar zene.

Nem veszem észre direkt, hogy számos akcizem simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar, bár egyelőre fellélegezhetünk, nincsenek trópus éjszakáink, de jönnek, lesznek, ez egészen biztos. És ha te is szenvedsz ezeken az éjszakákon, a lakásod pedig egy kész szauna, de nincs légkondid, vagy egyszerűen csak sajnálod a vagyonokat a csillagászati áramszámlára, akkor van egy jó trükk, ami segíthet. Ez pedig a klasszikus melegvizes gumipalack, vagyis a termofor nyáron is egy nagyon jó kis barátunk lehet, mivel az eszköz kiválóan hőszigetel, nem csak a meleget, de a hideget is tökéletesen megtartja. Nincs más dolgunk, mint hogy megtöltjük jéghideg vízzel, vagy jégkockákkal, és bedobjuk a lepedő alá, vagy éppen a párna mellé közvetlenül lefekvés előtt. Ha pedig azonnali felfrissülésre vágynál, akkor szorítsd a pulzus pontjaithoz, a nyakadhoz, a csuklódhoz, vagy a bokádhoz, mert így pillanatok alatt képes lehűteni a szervezetedet. Egy fontos biztonsági tipp, ha a fagyasztóba tennéd a palackot a még erősebb hatásért, akkor 20 percnél tovább semmiképpen sajt bent, mert a táguló jég könnyen szétrepeszteti a gumit. Ha esetleg újra nagy erővel támadnának a trópusi éjszakák, akkor érdemes ezt kipróbálni. Most pedig megyünk tovább egy újabb pörgős kedvenccel a folytatásban, a Junkies-tól. Ez a Szerelmettől lettem ilyen, itt a Petőfi.

0: hat éppen.
1: Dominik. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, ahol egy ajtó bezárul, ott egy másik kinyílik, tartja a mondás, és pontosan ezt a komolyabb új korszakot szimbolizálja Szabi Kíz legfrissebb Szinti Pop című kollab lemeze. A különleges EP ráadásul pont a zenész 25. születésnapján futott be, ami egyben egy korszak lezárását is jelenti. Bár a Juhász Zolival közös utak most különváltak, a lemez így is elképesztő hazai kollabokkal lett teli. Itt van mindjárt a Megtalálak még, ami a legendás FLM klasszikus modern, fülbemászó feldolgozása Lil Frakkal és egy verzével kiegészülve. A zenét ráadásul maga Császár Előd is maximálisan elismerte. Ez jön most itt a folytatásban, a Megtalálak még.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar gyerekkorunk legemlékezetesebb nyári pillanatait elevenítjük fel ezen a tökéletes nyári szombat délutánon. Várom a hozzászólásokat, üzeneteket, SMS és Viber számunk 06303030380, de Instán és Facebookon is ott vagyunk. Szép délután a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. A friss hírek után jön majd a Carson Koma is a kék hullámkeppinggel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de egy-egy zápor már előfordulhat. Budapest után több nagyvárosban is korlátozzák a kihelyezhető plakátok számát. 250. születésnapját ünnepli az Egyesült Államok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Elesett egy motoros az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Bábolna térségében. A 96-os kilométernél egy sávon halad a forgalom. Jelentős, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az ellenkező irányban, Tata térségében, a 64-es kilométernél korábban egy kamion és egy autó ütközött. A külső sávot elkerítették a forgalom elől, ott is torlódásra kell számítani. Motoros baleset történt a 83-as főúton is, Farkasgyepű térségében. A 9-es kilométernél megállították a forgalmat. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békés Csaba városvezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településképvédelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. A fővárosban a múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. A Magyar Reklámszövetség és a Fidesz-KDNP szerint ugyanakkor az intézkedés vállalkozásokat, munkahelyeket veszélyeztethet. Több helyre is riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez az Alföldön. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő aljnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál egy fenyves erdő aljnövényzete lángol foltokban. Cegléttől nem messze, a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél nehezíti az oltást. Tűz ütött ki 2 helyen a fővárosban is, a 9. kerületben, a Soroksári útnál a vasúti töltés közelében. Óbudán pedig a hajógyári szigetnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A rendezvények lebonyolítását a hőség nehezíti. A 40 fokos meleg miatt Washingtonban lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást. A nap végén ugyanakkor minden idők legnagyobb tűzijátékát ígérik a szervezők a George Washington emlékműnél.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Bero Emese. Ma 2 újabb nyolcad döntőt rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Azt tegnap dölt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves, a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar már előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után megy tovább a késő délutánunk itt szombaton a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és a témánk is adott, gyerekkorunk legemlékezetesebb nyarairól beszélgetünk. Mindjárt jövök az újabb hozzászólásokkal, emlékfoszlányokkal, de előbb itt a Karzokóval.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jönnek a hozzászólások a mai témánkhoz, vagyis gyerekkorunk legemlékezetesebb nyarai. Jó látni, hogy mennyi különböző, mégis ismerős életérzés bukkan fel a gyerekkori nyarakból. Dodóék rengeteget voltak Keszthelyen és Hévízen, ráadásul nem csak nyáron, de még ősszel is. Alex pedig azt írja, hogy lent lógtunk a srácokkal a lakótelepen, mindig kitaláltunk valami turpisságot. Ki nem emlékezne mondjuk a házfalaknak rúgott pöttyös labda visszhangjára, vagy éppen a pincékben való bujkálásra, nálunk ilyenek mentek annak idején. Kivi pedig bedobta a korszak két abszolút királyát, az autós kártyát és a kidobózást éjjel-nappal. Mekkora csaták mentek a lóerőkért, a végsebességért, vagy éppen a hengerek számáért. A lépcsőházban vagy a padon ülve kártyázgattunk általában, ha pedig meguntuk, akkor jöhetett a kidobós, amíg be nem sötétedett. Te melyik tábort erősítetted? A vízparton áztál, a lakótelepen, a kártyapartik bajnoka voltál, vagy merre jártál, melyek voltak a legemlékezetesebb nyarai gyerekkorodban? Üzenj meg Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. A folytatásban a Jazzy és a Boréja főszerepét van Fábia Juli Zuekerrel, ez a Jazz on Wine.

Szombat délután is itt hallod a kedvenceidet a Petőfin, ahol minden magyar. Idén egy hatalmas mérföldkő érkezett a hazai alternatív zenei világ egyik legkülönlegesebb és legmélyebb formációja, a Platon Karatev. A csapat a 10. születésnapját ünnepli. Pontosan egy éve jelent meg a legutóbbi nagylemezük rajta, az Odaér című dallal, melyhez egy egészen elképesztő, misztikus, szarvasos videoklip is készült. A srácok azóta sem pihennek, április végén egy hatalmasat szúztak a Budapest Parkban, mostanra pedig már be is fészkelték magukat a stúdióba, hiszen gőzerővel dolgoznak a legújabb dalokon és a következő albumon. Persze a kreatív elvonulás mellett a nyári koncerteket sem hanyagolják el, így a fesztivál szezonban is elcsípheted őket. Most utazzunk vissza egy kicsit, és merüljünk el a tavaly év egyik, legmélyebb, leginkább magával ragadó szerzeményében. Érkezik a Platon Karatev és az Odaér, a

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, ha délutánunkban pedig itt van a témánk is. Gyerekkorunk legemlékezetesebb nyarai, újabb fantasztikus történetek érkeztek. Samu Miskolcról hozott el egy igazi klasszikust. Kibicikliztem a lelkemet is minden nyáron Miskolcon. Mentünk mindenfelé a srácokkal, új helyeket fedeztünk fel. Nem volt térkép, nem volt GPS, csak a kalandvágyunk. Nagyon szépen köszi, aztán Ivett a családi sátorozások hangulatát idézte meg, ráadásul belföldön és külföldön egyaránt. Ez is nagyon jól hangzik, köszönöm szépen. SMS és Viber számunkra még jöhetnek a nyári emlékek a gyerekkorunkból. 06 30 30 30 380, de tudsz üzenni Facebookon és Instán úgy szintén. Na, egy újdonsághoz mit szólnál? Jöhet a Follow the Flow, ez már is a Beszívom, itt a Petőfi.
1: Ez

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Este 6 után is számítok rád itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A témánk pedig még adott. Várom az utolsó történeteket gyerekkorunk legemlékezetesebb nyaraival kapcsolatban. SMS és Viber számunk 06303030380, de a Viber, Insta és Facebook postaládánk is nyitva áll előtted. Bátran használd. Az esténket mindjárt a Well Hello indítja el, a friss hírek után itt lesz a Sokszor volt már így.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
8: Ez a Petőfi Rádió.
9: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de egy-egy zápor, zivatar már lehet. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Elesett egy motoros az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bábolna térségében. A 96-os kilométernél a helyszínelést már befejezték, mindkét sávon megindult a forgalom, a több mint 3 kilométeres torlódás is feloszlóban van. Az ellenkező irányban, Tata térségében a 64-es kilométernél korábban egy kamion és egy autó ütközött, ott is megszűnt már a sávlezárás, és csökkent a torlódás is. Az M3-as főváros felé vezető oldalán, az Oszlári Tiszahíd környezetében a 169-es kilométernél korábban egy motoros balesetet szenvedett. Ott még tart a helyszínelés, csak egy sáv járható. Motoros baleset történt a 83-as főúton is Farkasgyepű térségében. A 9-es kilométernél megállították a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
8: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
9: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslat alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újra választási lehetőség nélkül. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Több ezeren tüntettek Erfurtban a szélső jobb oldal előterése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban.
2: Petőfi Rádió Sport.
10: A mikrofonnál Bero Emese. Ma két újabb nyolcad döntőt rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es brit nagydíj sprint futamát Silverstone-ban. Molnár Martin a pole pozícióban rajtolva negyedikként ért célba. A brit Forma 3-as bajnokság magyarországi verseny hétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina két játszmában kikapott a belga Alice Mertens-től és kiesett a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női versenyének harmadik fordulójában. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán a wimbledoni viadalt követően, erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Rybakina utána a címvédő Iga Świątek is kiesett, miután két játszmában kikapott Alexandra Ijala-tól. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél több felé megélénkül, néhol a megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy picit nosztalgiáztunk itt szombat délután, gyerekkorunk legemlékezetesebb nyarait elevenítettük fel, és még mindig várom az utolsó üzeneteket, hozzászólásokat, írhatsz Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A kezdés a Well Hello-é, ez a sokszor volt már így.
2: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Gyerekkorunk emlékezetes nyarai ma itt a Petőfin, ahol minden magyar. Bálint egy végtelenül őszinte, sportos emléket osztott meg. Annyit fociztunk a srácokkal nyaranta, hogy rendesen megutáltuk augusztus végére, de akkoriban sok minden mást nem tudtunk csinálni. Hát igen, a klasszikus grundfoci reggeltől estig ment, amikor a kaput két lepakolt pulóver vagy két nagyobb kő jelentette, a meccsek pedig addig tartottak, amíg a labda tulajdonosát be nem paracsolták vacsorázni. Köszi Bálint, Linda pedig a vízparti nyarakat idézte fel, ugróiskolákat rajzoltunk az aszfaltra, bringáztunk, és a rekkenő hőségben elmentünk fürdeni a Velencei tóba. Leírtad a tökéletes receptjét a szabad gyerekkornak szerintem, Linda. Ezt köszönöm szépen neked. Ha te is hozzászólnál még, megteheted SMS-ben a 0630303380-on, de Viberen, Instán és Facebookon is üzenhetsz. Nesztek, ez pedig már az Ári Mafia és Betonhofi mondja a folytatásban.
1: Szevasztok, én Kéri Andrást, Kálambó vagyok.

Itt volt a 30Y és az elsőre a Petőfin, ahol minden magyar. Petőfis klasszikusok követik egymást 25 év. 25 elképesztő év után 2023-ban feloszlott a Szupernem, ezzel a lendülettel pedig a hazai zenei élet egyik legkarizmatikusabb frontembere, Pap Szabi is visszavonult a színpadról, legalábbis egy időre. Szabi egy őszinte interjúban mesélt arról még, hogy negyed századnyi kőkemény padlógáz után most végre a nyugalmat, a családjával töltött időt és önmagát keresi. És ahogy tőle megszokhattuk, nem finomkodott, amikor a vad múltról kérdezték. Nyíltan beismerte, hogy az elmúlt évtizedekből nagyjából 15 évre nem is emlékszik a mindent elsöprő pörgés miatt. És utólag kifejezetten boldog, hogy mentálisan és fizikailag is sikerült túlélni ezt az időszakot. Bár Szabi most a jól megérdemelt csendet élvezi, a Szupernem slágerei itt maradtak nekünk. Jön már is a kétszer, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nekünk még valóban igazi analóg nyaraink voltak, okostelefonok, lájkok és konzolok nélkül. Helyettük viszont tele valódi élményekkel, zseppénzből vett fagyival, a focitól szétszakadt cipővel és életre szóló barátságokkal. Hatalmas köszönet nektek, hogy megosztottátok ezeket a történeteket. Fantasztikus volt egy kicsit közösen visszarepülni az időben és felidézni azokat a napokat, azokat a nyarakat, amikor a legnagyobb gondunk még az volt, hogy sötétedésre hazaérjünk a grundról, vagy éppen a strandról. Már az időt visszafordítani nem tudjuk, az emlékek és ezek a hamisítatlan nyarak a szívünkben örökké tartanak. Köszönöm szépen a mai hozzászólásokat, mert hogy gyerekkorunk legemlékezetesebb nyarairól beszélgettünk. Most pedig megy tovább a szombat esténk a Diaz Menta páros legújabb zenéjével. Ez az Idegen.

gyermekem három múlt, én meg ültem az áropon, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma hazudunk.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhez, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt, fémpolom, vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál.

0: vagy, csak hazai zene szól itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábor, és mindjárt megyünk is tovább a szombatunkban a friss hírek után, a tornacipős rock and roll-os srácokkal, itt lesz a Tortuga és a Csak te vagy.
1: Csak te vagy csupán, úgy vágyom a szád után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de egy-egy zápor, zivatar már előfordulhat. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt korábban az M3-as főváros felé vezető oldalán az Oszlári Tisza híd közelében. A 169-es kilométernél még mindig tart a helyszínen, és csak egy sáv járható. Szintén baleset történt az M2-esen, az M0-ás felé vezető oldalon Sződligetnél. A 35-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Kis teherautóval ütközött egy autó az 56-os főúton Várdomb közelében. A 16-os kilométernél a félútpályát lezárták. Elesett egy motoros a 83-as főúton Farkasgyepő közelében, a 9-es kilométernél a forgalmat megállították. Két autó karambolozott a 451-es főúton Csongrád közelében, a 32-es kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz újraválasztási lehetőség nélkül. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki Portugáliában.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: A mikrofonnál Bera Emese. 2-8 döntővel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A világbajnoki összetetben élenálló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, a sprintfutam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban. Így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monakói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB-győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Ijalától. A második helyen kiemelt kazak Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szettben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte napos, helyenként fátyol, felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hazai kedvencek gondosan válogatva ebben az órában is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A Rock and Roll-é lesz a főszerep első körben, jön majd a 4 Street, a Kowalski meg a Vega, vagy éppen most a Tortuga, ez a Csak te vagy.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Felmerül a nagy kérdés, hogy vajon hova tűnt a Bermuda? Mostanában nem túl sok életjelet adnak magukról a srácok, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Pedig koránt sem egy slágeres csapatról van szó, és a rajongók már kifejezetten várják az újabb híreket. Biztosan emlékszel rá, hogy tavaly januárban egy hosszabb kihagyás után egy elképesztő hangulatú teltházas koncertet adtak a Műpában. Ott Szerb Antal klasszikusa, az Utas és Holdvilág ihlette különleges regényzene albumukat vitték színpadra. A siker megkérdőjelezhetetlen volt. A vastaps után viszont ismét jött a csend. És idén decemberben már 2 éve lesz, hogy szinte alig hallani valamit a háttérből. Vajon mi történhetett a csapattal? Hát reméljük, hogy csak a stúdió mélyén kalapálják titokban a következő albumukat. Amíg várjuk a visszatérést, az új Bermuda zenéket, addig utazzunk vissza az időben a kezdetekhez. Itt van a London, a Petőfi. Azt mondják, hogy

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.

Szerinte után megyünk tovább a többszörös platina lemezes formációval itt a Petőfin. A Bialex és a Slep érkezik, akik egy meglehetősen bátor és erősen kritikus hangvételű dallal jelentkeztek még tavaly, ami kendőzetlenül beszél a hazai rögvalóságról. Magyarországon a fizu mindig gyenge, lehet mulat a magyar, de mégis szomorú a lelke. Alexék azonban a karcos társadalom kritika mellett a hazaszeretet és az itthoni kötődés fontosságát is hangsúlyozzák a tőlük megszokott őszinte stílusban. Hallgassuk meg együtt ezt a fülbemászó, mégis elgondolkodtató zenét. Érkezik a Bialex és a Slep, ez a

0: Turbo és az iránytű itt a Petőfin, ahol minden magyar. Mi is turbo fokozatra kapcsolunk a szombat esténkben. A következő órában rálépünk majd az időgép pedáljára, és érkeznek a legkülönbözőbb évtizedek legnagyobb magyar kedvencei, és hozom a legfrissebb koncertajánlókat is. Később pedig este 23 óra után jön a Petőfi Rádió ikonikus műsora, az Akusztik, ahol lenyűgöző, áthangszerelt és teljesen egyedi verziókban hallhatod a hazai szintér legjavát. Nem érdemes sehova sem kapcsolni a szombat este a Petőfivel, az igazi. Most pedig még mielőtt átlépnénk a következő órába, angolodunk egy újdonsággal. Itt van Dash és Young Fly együtt. Ez a Kiskece.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskece lány a sötétben, vele vér a dráma hajtó.
1: Minden magyar.

0: A Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha ezt hallod, akkor jó helyen jársz. Maradj a folytatásban is. Indítjuk a szombat esténket az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai kedvenceivel, és koncertajánlókat is hozok. Érdemes tehát vele maradni. A friss hírek után Majka és Curtis párosa jön. Elvitted a szívemet.
1: Elvitted a szívemet. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de egy-egy zápor, zivatar lehet már. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M2-esen az M0-ás felé vezető oldalon Szőtligetnél. A 35-ös kilométer közelében a belső sávot lezárták. Két autó karambolozott a 451-es főúton Csongrád közelében. A 32-es kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Kis teherautóval ütközött egy autó az 56-os főúton Várdomb közelében. A 16-os kilométernél a félútpályát lezárták. Elesett egy motoros a 83-as főúton Farkasgyepű térségében. A 9-es kilométernél megállították a forgalmat. Árokba hajtott egy autó az 5-ös főúton Örkény és Lajos Mizse között. Lajos Mizse határában a 64-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak majd. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Bera Emese. A világbajnoki összetettben élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, a sprintfutam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban. Így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monakói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Ijalától. A második helyen kiemelt kazak Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szettben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. A részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk a szombatunkat, de az estét csak most indítjuk be igazán itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei közül válogatok. Mindjárt éterbe eresztem a Honey Beast és a Pornográf újdonságát, de előbb egy legendás páros, itt van Majka és Curtis, elvinted a szememet.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar nyáron mindenki sokkal szabadabb, ezt az életérzést gondoltam most teljesen újra, és az elmúlt hónapok pörgős eseményeivel fűszerezte a Balkán VIP. A formáció mögött álló páros Krokovai Ábel és Lovas Márton elárulták, hogy a fülbemászó zenei alap már régóta készen állt a fiókban, de a tökéletes dalszöveggel egy ideig komolyan meggyűlt a bajuk. Hogy végül hogyan állt össze a kép, azt most kedden nálunk is elmesélték a Nemzeti Dalban. Ha erről lemaradtál, akkor pótold a Petőfi Rádió SoundCloud oldalán. A srácok egyébként igazi független polihisztorok, a zenétől és az alapoktól kezdve a videoklipjük rendezésén át a legapróbb utómunkákig mindent saját kezüleg csinálnak. Ha pedig élőben is velük énekelnéd a nyár nagy slágerét, akkor vésd be a naptárba a július 17-ét. Siófokon ugyanis ők nyitják az estét a Follow the Flow előtt a Plázs nagy színpadán. Itt a Balkán VIP és a szabadabb a Petőfi.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: A sok kacat, ócskaság, évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon, meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők.

Arany baba, csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom.

Vedd meg szokott a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

Zúzunk tovább az éjszakában itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hatalmas utat járt be Fluor Tomi az elmúlt bő évtizedben. Az underground hip-hop szcénából indulva már az ország egyik legmeghatározóbb toplistás előadója, influencere és megkerülhetetlen média személyisége lett. Tomi nem csak a Well Hello egyik oszlopos elnökeként és motorjaként szállítja nekünk a gigas

slágereket, de szólóban, közreműködőként és a legnépszerűbb tévés produkciókban is rendszeresen feltűnik a rá jellemző szellemes imasz stílusával. A régi vágású rajongóknak és a nosztalgiázóknak pedig jött a jó hír, hogy a tavalyi teltházas akvárium nagyhalos zúzás után idén megy tovább az OG Fluor produkcióval, újra reflektorfénybe állítva a pályafutása korai kultikus korszakát. Ha a tegnapi Budapest parkos buliról lemaradtál, akkor a kampuszon pótolhatsz. Itt pedig most jön Fluor újdonsága Sose Hollal és Szofiával, ez a keserű a Petőfi. Akinek fáj,

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar koncertajánlókkal és az elmúlt évtizedek hazai kedvenceivel megyünk tovább a szombat esténkben. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A folytatásban például a Follow the Flow-t is meghallgatjuk. Tőlük a holnap küszöbén jön a friss hírek után.
1: Velem él az utca, hajnalban elindul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
4: A Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után
6: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de egy-egy zápor, zivatar már előfordulhat. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M2-esen az M0-ás felé vezető oldalon Sződligetnél. A 35-ös kilométer közelében a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
7: Megnyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon. Így reagált a miniszterelnök bejelentésére a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, valamint korlátozzák a demokratikus választást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. Gulyás Gergely azt írta, ez nem jogállam sérelme, hanem annak a vége. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést.
6: Petőfi Rádió. Sport.
8: A mikrofonnál Vera Emese. A világbajnoki összetettben élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a sprintfutam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban, így ő rajtolhat majd az élről holnap. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB-győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Molnár Martin a pole pozícióban rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A Visma Lisebike nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt megnyitó csapatidőfutamot, a sárga trikót pedig Jonas Vingegaard vehette fel a nap végén. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Ijalától. Búcsúzott a második helyen kiemelt kazak Jelena Rybakina és a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Köszönöm figyelmüket!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Koncertajánlókkal és az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel vezetjük fel a szombat estédet. Itt a Petőfin, hello, én Megyesi Gábor vagyok. Mindjárt hallhatod például a Quimby újdonságát, itt lesz a Láthatatlanul, de előbb a Follow the Flow srácok érkeznek, ez a holnap küszöbén.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: Igazi örökzöldek és újdonságok váltják egymást szombat este itt a Petőfin, ahol minden magyar. A mozivászorról egyenesen a való életbe. Nyilván emlékszel még a Hogyan tudnék élni nélküled című Demi mozira. A filmbéli fiúcsapat, a Kuplunk hivatalosan is igazi zenekarrá alakult. Ember Márk, Kirádi Marcell és Marics Peti triója ráadásul azonnal le is dobta a nyár legmenőbb rock'n'roll bombáját, ami a Nyomod a gázt címet kapta. A srácok viszont itt még nem álltak meg, mert hogy a film november 12-i folytatása előtt egy hatalmas dupla aréna show-val robbantják be az őszt, ahol a mozi teljes tábja, köztük Liptai Klaudia és Törőcsik Franciska is színpadra lép majd. Az első dátum pillanatok alatt teltházas lett, úgyhogy már a november 7-i koncertre is igen csak fogynak a jegyek, ahol legelőször hallhatod majd az új Demién feldolgozásokat. Most pedig tekerje hangerőn, nyomjuk a gázt a srácokkal, itt a Kuplunk a Petőfin.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplunk zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

Soha ne felejts el emlékezni itt a Petőfin, ahol minden magyar. A 75-ös évből pedig már is ugrunk napjainkban Ruzsa Magdival, aki valósággal tarol ezen a nyáron. Miután Lotfi Begivel közös zenéjük elhozta az év hangfelvételének járó fonogramdíjat, Magdi már is szállítja a következő hatalmas dobást, megérkezett a Rúzs. Ez a finom 80-as évekbeli hangzású keserédes dal a hamarosan érkező 15 számos új nagylemez előfutára, amit Borlai Gergővel és nemzetközi vendégművészekkel közösen alkot. Meg. Ha pedig élőben is meghallgatnád Magdit, akkor legközelebb július 16-án Zalaszabaron, illetve augusztus 9-én a Budapest Parkban is elcsípheted. Itt van a legújabb Rúzs, most a Petőfin.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, a szombat esténkben pedig hallhatod majd nem sokára az Imago Mundit, hozom Szajanoét, a V-motorokat, vagy éppen a Carson Comet Jude Law-val a kezdésben. Itt lesz a szemüveg, nem menj messzire!
1: Te vagy a szemüvegem!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: Viberen a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, gomoly felhős idő lesz holnap, de egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. Megkezdődött az Ali Khamenei gyászszertartása Teheránban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. A benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia vége, az önkényuralom kezdete Magyarországon, így reagált a miniszterelnök bejelentésére a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, valamint korlátozzák a demokratikus választást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. Gulyás Gergely azt írta, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Megkezdődött a néhai Ali Khamenei ajatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelsőbb vezetőjétől, aki egy izraeli légicsapásban vesztette életét február végén. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Khameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosban. Mesetben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szerencsére nincs hiány koncertekből, úgyhogy ajánlok is párat majd ebben az órában, miközben az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceit hallhatjuk. Itt lesz majd az Emberek, a V-motorok, vagy éppen most egy újdonság, a Carson Coma Jude Law párostól, ez a Szemüveg.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Kuala Lumpurtól a hazai fesztivál színpadokig érkezik a szombat esténkbe Saya Noé, azaz Körös Mimi a legújabb zenei dobásával a Petőfin, ahol minden magyar. Ha bejön neked Lana Del Rey, Billie Eilish, vagy épp a Banks féle melankolikus, sötét tónusú alternatív elektropop, akkor az ő különleges pop noir világa szerintem azonnal be fog szippantani. Mimi egy független DIY alkotó, a dallamoktól és a szövegektől kezdve a komplett produceri munkákig mindent saját kezűleg készít a stúdióban, emellett pedig az ország egyik legfelkapottabb Twitch streamere, közel 42 ezer fős nemzetközi követő táborral. Legfrissebb dala a Driftwood, amit élőben is elcsíphetsz majd az EFOTON, vagy éppen a Campus Fesztiválon. Jön Saya Noé ezzel, itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Saya Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Júniusban egy elképesztő hangulatú stúdiókoncertet adott nálunk a Fiesta a Hajrá Magyarokban, amiről ha lemaradtál, akkor a Petőfi Rádió YouTube csatornáján tudod pótolni. Az urak úgy gondolták, hogy egyszer újra összeállnak és csinálnak egy nagy bulit, ebből aztán végül az lett, hogy most már készülnek az új dalok, és koncerteznek folyamatosan. Július 8-án és 11-én is ott lesznek majd az Efoton, de 10-én a két dátum között Budapesten egy Fiesta akusztik koncert keretein belül is megtalálod őket. Jön most a Fiesta, és egy nagy slágerük 26 évvel ezelőttről, a Jött veled a nyár.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes
1: magyar zene.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ezzel a dallal búcsúzom mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. A folytatásban indul az akusztik Csóka Anitával és a Vintage Time Band-del. Velem pedig holnap találkozhatsz. Ugyanitt a Petőfi 14 órától. Legyen nagyon szép az estét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén Csóka, Anita és a Vintage Time Band zenél nekünk 60 percen át, csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin. Tarts velünk!

0: Meu, meu, chá.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a csodálatos mai estén. Én Csóka Anita vagyok, és a zenekarom a Vintage Thai Bandet fogjátok ma az este folyamán hallani. Remélem, hogy jól fogtok szórakozni. Amiket hoztunk nektek, saját dalok, illetve jazzzenekar révén feldolgozásokat is csinálunk. Hoztunk ikonikus magyar dalokat is nektek, illetve van egy Disney projektünk is, aminek kapcsán ezeket a mesedalokat ruháztuk fel a jazz standardek tulajdonságaival. Remélem fogjátok élvezni ezt az egész estét, és tudtok velünk együtt szórakozni. A következő dalunk, most így a macskázás után elmegyünk a kutyás irányba, és a végén majd a halacskákat is meg fogjuk említeni. A Disney mesék világába fogunk most titeket egy kicsit elringatni. Jöjjön a következő dal, Szörnyálla de France.

Zongoránál Bulai Lari. Nagyon szépen köszönjük. És hát a következő dallal mondtam, hogy emlegetni fogjuk itt a halacskákat. Maradunk ugye a Disney mesék vonalán, úgyhogy ez nem is lehet más, mint a kis hableány.

0: Petőfi Rádió akusztik, a színpadon Csóka Anita és a Vintage Time Band.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen. A következő dal egy saját dal lesz. Ezt a dalt 20 évesen írtam, és hát egészen eddig a fiók mélyén várta, hogy egyszer újra előszedjem. Ez egy szerelmes dal, az akkori életem nagy szerelmének írtam, akivel hát azóta nem vagyunk együtt, úgyhogy született egy ilyen, mondjuk azt, hogy záróverszak, amivel már csak visszaemlékezünk erre a csodás kapcsolatra, de már nincsen. Szerintem sokan éltünk már hasonló dolgokat, meg régi nagy szerelmeket, és jó szívvel emlékezünk vissza rá. Fogadjátok sok szeretettel, egyszer egy szép csendes nyári este.

Köszönöm szépen, Nagy Martin! A következő két dal, ami következik, ennek egy kicsi története van. Félig a saját dalaimnak mondhatom őket, de volt egy csodálatos szerzőtársam, ő pedig Nádas Barbara. Az első dal az teljes egészében gyakorlatilag az ő szerzeménye lesz, ennek a címe majd Hiába mondták. Ő ezzel robbant be igazából a, mondjuk azt, hogy a közdudatba és a magyar popiparba, még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, mielőtt elkezdett nálam például énekelni, tanulni is, mert a tanítványom is az a hölgyemény, csodálatos zeneszerző, és hát annyira tetszett nekem ez a dal, amikor én ezt megismertem, hogy úgy éreztem, hogy a zenekarnak a repertoárjára illene felvenni, és minél többször a közönség előtt ezt eljátszani. Picit belenyúltunk, kicsit anitásítottam ezt a dolgot, hozzátettem egy plusz részt, illetve elvittük egy teljesen más zene irányba, mert annak idején ez drum and bass formában jelent meg az interneten, mi pedig átvittük egy kicsit ilyen funkisabb verzióba. A második dal meg egy közös szerzeményünk lesz, ez már egy, mondjuk az, hogy közös döntés volt, hogy meg fog születni ez a dal. Sokszor elbizonytalanodik az ember, és szerintem sok zenész van ezzel így, hogy egyáltalán szükség van erre ebben a szakmában, hogy van-e létjogosultsága, hiszen olyan sokan vagyunk, és olyan sok csodálatos zenész van. Szóval ez a dal arról szól, hogy sosem szabad föladni, és amikor egy ajtó bezárul, másik ajtó vagy három ablak kinyílik, úgyhogy mindig érdemes dolgozni és előrefele menni, sosem feladni. Fogadjátok sok szeretettel, az első dal Hiába mondták.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most Csóka Anita és a Vintage Time-ben zenél. A
1: következő blokkunk szintén egy hármas egységet fog most felölelni. A Disney dalok világával repülünk vissza újra. Hát amikor ezteket elkezdtük átdolgozni, akkor elgondolgattunk rajta, hogy milyen lett volna a Disney mesékben is ilyen formában szólalnak meg ezek a dalok. Fogadjátok őket sok szeretettel. Az első dal a Legyen Hó.

Köszönjük szépen! Egy picit a csacsacsa irányába fogunk elvándorolni. Hamu Pipőke következik, ő van Porondon. Hát amikor az ágyban fekve énekelte az eredeti mesében ezt a dalt, szerintem ő maga se gondolta volna, hogy milyen lehetne, ha a madarakkal csacsacsázna. Ezen az ikonikus jeleneten fogadjátok sok szeretettel, Álom a szívünk vágya.

Urai Lajos, az állandó zongoristánk és csodálatos szólistánk, Pocahontas világába fogunk elutazni. Ez a dal számomra nagyon-nagyon sokat jelent, és főleg a mondani valója. Teljesen mindegy, hogy ki honnan jön, és azért, mert máshogy látjuk a világot, attól még nem azt jelenti, hogy az egyik rossz vagy jó, hanem csak szimplán más. Szóval szeressük egymást, fogadjuk el egymást, a dal erről szól, fogadjátok sok szeretettel.

Kovács Tamás. Nagyon szépen köszönjük. A következő dal szintén egy hatalmas, ikonikus magyar sláger. Szenes Iván írta a szövegét, és Máté Péter a zenéjét. Ez a dal nagyon régóta kíséri az én utamat, és valahogy mindig azt éreztem, hogy bennem egy ilyen sonzon formájában fogalmazódik meg mindez a rengeteg érzés és fájdalom, amit tartalmaz ez a csodálatos dalszöveg. Mondd, miért szerezte mást? Kezdetű dalt fogjuk most előadni nektek, fogadjátok sok-sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió Akusztik, ebben az órában a színpadon Csóka Anita és a Vintage Time Band.
1: Hát a műsorunk végéhez érünk most már lassan, és még két dallal készültünk nektek. Ezek saját dalok. Az egyik dalt 14 évesen írtam, ez a legelső dalom, amit írtam. A második dal, ami pedig a záró számunk lesz, ez pedig a legfrissebb szerzeményeim egyike. Az első dal az Őszi szél címet viseli magán, egy nagyon költőjén megfogalmazott, hát szerelmi csalódásról, elengedésről van szó. Az egyik fél várja, hogy a másik valamikor egyszer majd csak rájön, hogy szereti azt, aki reménykedik, de hát az idő csak telik és múlik, és hát sajnos ez a szerelem csak plátói marad. A záró dalunk pedig egy ima lesz, egy gospel, egy igazi gospel nótát is hoztunk, tényleg. Ez az ima a gyónama mindenható Istennek kezdetű ima, ami szerintem nagyon sokat mondó sokaknak, és számomra is, amikor nagyon komoly bűntudatom volt egy-egy vita után az életemben, akkor egyszer csak így megfogalmazódott bennem, hogy valami nagyon-nagyon nyomja a lelkemet, és igazából egy idő után jöttem csak rá, hogy ez a bűntudat. Úgyhogy úgy éreztem, hogy vezekelnem kell. Úgyhogy erről szól majd a gyónom. Fogjátok sok szeretettel. Az első dal az Őszi szél.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben Csóka Anita és a Vintage Time Band zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Ez a Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban.
2: Mindig az a perc a legszebb perc, mit meg nem áld az élet, az a legszebb

0: az a legszebb csók, mit el nem csókolunk.
1: Jazz dalok megszakítás nélkül.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Élete Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal Szabó Benedekkel beszélgetek. A Galaxisok frontemberével a május elején megjelent Létezem című kislemezről beszélgetek. Tarts velünk ma este is.
0: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem a Galaxisok frontembere Szabó Benedek, akinek május elején jelent meg Létezem című kislemeze. Hát köszöntelek a stúdióban.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Na ugye, tegyük tisztába, az első lemez a Kapuzárási Piknik volt, ám most itt a Létezem című kislemez. Viszont hogyan jutottunk el eddig? Egy kicsit mesélj az évről.
1: Az, hogy a Kapuzárási Pikniktől hogy jutottunk el idáig, az egy elég kacskaringós és olyan hosszú történet lenne, ami valószínűleg a több műsor időt is ki tudna tölteni. Az viszont érdekes, hogy pont az első lemezt említetted, mert a Létezem című új kis lemezünk mindkét száma szerintem is annak a lemeznek a világát idézi, ami tulajdonképpen egyfajta visszatérés, nagyon-nagyon sok kísérletezéssel és a határaink tágításával töltött év után ahhoz a világhoz, amivel elkezdődött a Galaxisok története.
0: Igen, ugye te is mondtad, hogy ezen kettő dal van, az egyik a Létezem, a másik pedig az én kedvencem, Változatok a krokodil farkára. De erre majd még külön is rátérünk, mert imádom a címét is. Viszont ugye, ha jól tudom, a Létezem című dalnak már korábban elindultak a munkálatai. Tehát ez egy több éves dal ötlet, eredménye. Na hát milyen érzések inspiráltak? Mesélj!
1: Egészen pontosan akkor született meg ennek a számnak az első két sora, amikor valóban az történt, amit megénekeltem, a Kampóna felé bicikliztem 2024 nyarán, és 26 évesnek éreztem magam, miközben nem voltam annyi, sajnos. És nem fiatalabb voltam, ezt szeretném hozzátenni. Szóval akkor született meg ez az első két sor, és ez végig ott motoszkált a fejemben. Mostanában azért jóval lassabban állnak össze a lemezanyagok meg a számok, szóval hagytam, hogy hadd motoszkáljon, nem ültem le azonnal, és nem kezdtem el megírni ezt a számot, és akkor szépen az évek során, tulajdonképpen eltelt két év, és a két évnek az lett a vége, hogy egyszer viszont tényleg leültem egy gitárral, és azok a sorok, meg azok a dallamfoszlányok, amik a fejemben közben összegyűltek, azok összeálltak egy számmal.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem a Galaxisok frontembere Szabó Benedek, akinek május elején jelent meg Létezem című kislemeze.
1: Na és ha már szám, ehhez készült egy videó is, ahol nem biciklizel, hanem sétálsz, hogyha én jól tudom. Egy kicsit mesélj a képi anyagról, éppen itt megnyitotta most május 7-én debütált Gál Tamás rendezésében.
2: Így van, ez tulajdonképpen azért érdekes, mert voltak a Galaxisoknak olyan lemezei, amin a zenekar stúdiókban dolgozott együtt, és akkor nagyobb stábokkal dolgoztunk a klippeken is, de én azt éreztem és azt gondoltam, hogy ehhez a világhoz, amit ez a szám képvisel, egyrészt az illik jobban, hogyha most megint otthon vesszük fel a számokat, és nem stúdiózunk, hanem egy ilyen nagyon intim és nagyon szobazene hangulatú dolgot csinálunk, és ehhez a számhoz viszont egy olyan videó illik, ami szintén ilyen spontán, hirtelen ötlettől vezérelt koncepció. Ezért azt mondtam a menedzserünknek, Tóth Barbinak, azt hiszem egy pénteki napon, hogy szeretnék csinálni egy klippet, és szerintem 5 nap múlva mondta, hogy van egy Gál Tomi nevű ember, aki nagyon szívesen leforgatja ezt nekünk, és másnap már ott is voltunk Albertfalván, és leforgattuk ezt a klippet a Vasvirág soron, aminek nagyon-nagyon szeretem a nevét. Ezt szeretném hozzátenni, és azt is tudni kell, hogy ez tulajdonképpen 2 felvétel történt, és a második már olyan jó lett, hogy azt mondtuk, hogy akkor itt fejezzük is be a forgatást.
1: Egyébként nagyon-nagyon megfogott most ez az alapötlet, hogy te hogyan szerzel dalokat, meg ez a Kampuna felé biciklizés is. Ha egy kicsit kitágítjuk ezt a kört, akkor úgy alapjában véve miből, vagy honnan inspirálódsz te? Hétköznapi kis pillanatok, életképek, vagy azért vannak mélyebb gondolatok? Ezt most a pozitív értelemben értem. Tehát, hogy ez tényleg...
2: Merem remélni, hogy vannak mélyebb gondolataim is, de ezt nem az én tisztem megítélni. Ellenben valóban többféle forrásból szoktam inspirálódni. Voltak olyan lemezeim, amiken elsősorban az irodalmi, filmes hatások érvényesültek, vagy az álmaim például. Nekem egyébként is nagyon fontos a film, és az irodalom és a film volt az első 2 szerelmem, és a zene az csak valamivel később érkezett meg az életembe, és mindig azt gondoltam, hogy ezek egyébként is nagyon nagy hatással vannak arra, hogy dalszerzőként miről írok. Illetve persze azok a dolgok, amik történnek velem, és ahogy már ezt említettem, ezek nem úgy születnek meg, hogy kész vannak, és egy kerek egész ott van a fejemben, és ezt csak le kell írni, hanem ezek nekem általában tényleg kis dallamfoszlányok, gondolatmorzsák, 1-2 mondat, vagy fél mondat, és akkor az is nagyon gyakran előfordul, hogy évekig van 2 szám a fejemben, 2 különböző szöveg, vagy 2 fél szám, és ebből a 2 fél számból aztán egyszer csak egy pillanatban rájövök, hogy írok egyet, és összeáll. A Létezemben egyébként az utolsó verszak, az eredetileg egy másik számnak az első verszaka lett volna, viszont rájöttem, hogy tökéletesen illik ennek a számnak a végére.
1: Na és akkor most vizsgáljuk meg a zenei anyag másik részét. Változatok, a krokodil farkára. Na hát akkor nem szoktam ilyet kérdezni, de kezdjük a címmel.
2: Jó, hogy beszélünk erről a számról, mert az az igazság, hogyha szabad ilyet mondani, hogy a 2 szám közül egy kicsit még ezt jobban is szeretem. Azt nem tartom hibának, hogy valaki elsőre nem érti, hogy miért ez a címe, mert egy viszonylag obskurus ihletése van. Gyerekkoromban nagyon szerettem egy skandináv ifjúsági regényt, az volt a cím, hogy Thomas Linupeg, azt hiszem, hogy Helyő Mandnak hívták a szerzőt, bár a kiejtésben nem lennék biztos. És Thomas Linupeg egy maja nevű lány miatt szomorkodott mindig, és azt hiszem, hogy úgy kezdődik a regény, hogy egy gumikrokodil farkán ücsörög. És vagy ücsörögnek ketten, és éppen szakítanak. És ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, nagyon melankólikus, nagyon skandináv, de közben nagyon átélhető hangulat, ami valamiért újra és újra felmerült bennem, mint gyerekkori emlék, és ez a szám, ez amikor ugye megírtam ezt a számot, és ez tulajdonképpen elindul egy ilyen gondolatfolyamként, valamiből elindul, és nagyon messzire jut, akkor eszembe jutott ez a kép, hogy Thomas Linupeg és Maja ott ülnek a gumikrokodil farkán, és minden a cím.
1: Óriási. Na hát ehhez egyébként terveztek-e, vagy tervezel-e valamilyen képi anyagot?
2: Én nagyon szeretnék ehhez is klipet forgatni, de nem tudom, hogy ez megtörténik-e, mert ez mindig attól függ, hogy éppen kiér rá, vagy hogy nekem van-e kedvem, de nem kizárt egyébként, hogy ezen a nyáron még lesz ehhez is egy klip, mert azt érzem egy kicsit, hogy ugye ez egy klasszikus kislemez, mint réges-régen, hogy két szám van rajta, A és B oldal. Mind a kettő rajta lesz egyébként majd a nagylemezen, de hogy egy kicsit, mivel a létezemhez készült klip egy kicsit elsikkadt a második szám, ezért lehet, hogy szeretném még ezt, szeretnék ráerősíteni majd valamikor a nyáron egy klippel.
0: Egyébként, ha már mondtad a nagylemezt, én rá is kérdeznék, miket árulhatsz el, mikor jön ez, mikor jelenik meg?
2: Csak annyit árulhatok el, amennyit én is tudok, és ez nem minden. Hogy mikor jelenik meg, azt nem tudom például, mert most nem szeretnék magamnak olyan határidőket szabni, hogy kész kell, hogy legyen 10 szám mondjuk szeptemberre, mert valószínűleg nem lesz kész, de kezd összeállni az anyag, megvan 6-7 szám, az lesz a címe, hogy a láthatatlan ember, és így koncepciójában azt tudom mondani, hogy nagyjából arról fog szólni, mint a létezem, különböző aspektusokból vizsgálva ezt a dolgot, egy kicsit szürreális is lesz, egy kicsit álomszerű, de összességében talán annak az első Kapuzárási piknik című lemeznek a testvérlemeze, csak most nem egy 26 éves ember fogja elmondani benne, hogy miről álmodik és mire gondol, hanem egy közel 40 éves ember. Tehát, hogy megvizsgáljuk ugyanezt a dolgot egy másik nézőpontból.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: távoli végtelen városba, és igazán felszabadultnak és boldognak érezni maga. És ez annyira megfogott, és ahogy mesélsz a dalokról, egyből beugrott. Nem tudom, én így elképzeltelek, hogy utazok Casablanca felé, vagy nem tudom. És akkor ott egy poros kis kávézó szürke szegletében írogatsz dalokat. De nem tudom, hogy jól érzem-e.
1: Jól érzem, nagyon szeretek utazni, és nagyon szeretek másokkal utazni, de egyedül is. És nekem ezek a nagy utazások viszonylag későn érkeztek meg az életembe, tehát járkáltam külföldre, gyerekkoromban is mentünk nyaralni, meg aztán később is néha elutaztam, de hogy igazából intenzívebben és többet, meg tudatosabban, azt úgy 30 felett kezdtem el utazni. És nekem rendkívül felszabadító máshol lenni, rendkívül felszabadító olyan helyen lenni, ami teljesen idegen és semmiben nem hasonlít ahhoz, ahonnan jövök. Illetve nagyon felszabadító másik nyelveken beszélni, és hogy tudom, hogy ez mindenkire igaz, hogy egy kicsit más a személyiségünk, amikor egy idegen nyelven beszélünk, azt hiszem, hogy rám ez különösen igaz. Tehát én azt hiszem, hogy felszabadultabb és nyitottabb vagyok, ha mondjuk angolul vagy spanyolul beszélek, mint amikor magyarul. Egészen annyira, és ez tulajdonképpen ezt is írtam bele ebbe a számba, hogy volt egy ilyen állásinterjúm, ami angolul és spanyolul zajlott, és mondták, hogy ez rendkívül jó, és azért beszéljünk pár mondatot magyarul, és beszéltünk pár mondatot magyarul, és mondták, hogy jó, hogy nem így kezdtük egyébként, mert olyan, mint egy másik ember lenne. És mondtam, hogy sajnálom, de ez van.
0: Akkor kicsit távolságtartóbb vagy a anyanyelveden? Úgy jobban el tudsz bújni pozitív értelemben? Angolul, spanyolul?
1: Igen, sokkal, szerintem én legalábbis sokkal őszintébb és nyitottabb vagyok, de valószínűleg azért, mert van ez a plusz réteg a kommunikáción. Aha. Tehát, hogy olyan, mintha nem lenne akkora tétje a dolognak. Meg nyilván hát az is van, hogy az embernek az anyanyelvéhez nagyon sok jó dolog is tapad, de nagyon sok ilyen terhet is hordoz a saját életéből, amit mondjuk idegen nyelveken kevesebb ilyen van. Tehát hogy én mindig azt éreztem, hogy én eleve nagyon-nagyon szeretek más nyelveken beszélni, de hogy mindig sokkal felszabadultabban beszélem őket.
0: Még az jutott eszembe visszakapcsolódva az utazáshoz, neked segít az alkotásban? Vagy inkább csak elmész és kikapcsol?
1: Segít az alkotásban, de nem abból a szempontból, hogy én ott alkotok, tehát én akkor nem foglalkozom semmi ilyesmivel, viszont az az érzés, ami velem marad mondjuk egy nagyon különleges hely után, vagy egy utazás után, az később nagyon sokat segít az alkotásban. Tehát a változatok a krokodilfarkára például egy Los Angeles-i út után született, ami magában foglalta azt is, hogy elmentem San Diego-ba, és ez ugye belekerült a számba, és az például egy nagyon sorsfordító és nagyon-nagyon meghatározó út volt az életemben. Tehát, hogy azt az érzést próbáltam meg beleírni ebbe a számba, amit akkor éreztem, amikor ott voltam.
0: Na, még egy záró kérdést engedj meg, a nagy lemezt megbeszéltük, elmondtad, amit elmondhatsz jelenleg, viszont hogyha koncerteket nézzük, megjelenéseket nézzük, akkor miket árulhatsz még el? Hol láthatunk, hallhatunk téged, titeket?
1: Kezdődik a nyári fesztivál szezon, és tulajdonképpen azért találkozhattok velünk, illetve leszünk még különböző helyeken. Lesz még egy koncertünk, a saját koncertünk a Kobuci Parkban is, amiről majd további információkat a későbbiekben fogunk elárulni. Úgyhogy a szokásos nyári helyeken ott leszünk.
0: Benedek, én köszönöm a beszélgetést, és hogyha ma egyszer megjelenik a nagy lemez, várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt egy órában a Galaxisok frontemberével, Szabó Benedekkel beszélgettem többek között május elején debütált új kislemezéről, aminek a címe Létezem. Ez még mindig a Petőfi Rádió is benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. Szép!

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában a Galaxisok frontemberével Szabó Benedekkel beszélgettem. Többek között május elején debütált új kislemezéről, aminek a címe Létezem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Túl szép, hogy igaz legyen, hogy megint itt vagyunk közösen hajnalban, július 5-én vasárnap, hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Együtt utazunk, képzeld, egész hajnalban a Dream Flow dalával kezdünk. Túl szép, lesz szó a kezdésképp.
1: Itt egy újabb óra